0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1 MHz,
1: ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a nosztalgia a divat.

0: kiss.
1: A retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

make you move. Take time. To the latest groove. Don't stop. So just kick off your shoes. 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólász szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: temperatúra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz. Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk!
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak. 107,1
1: MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
0: a 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett. Let's go, girls!

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik!

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
2: Reggeltől estig.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A Szentlélek Isten csodaszép művéről gondolkodtunk az elmúlt időszakban, és láttuk mindazt a nagyszerű isteni szeretetet, isteni jóságot, isteni teremtő erőt, az Isten lelkét, ami a kezdetektől fogva átitatja, egybefonja az isteni személyeket, egyé teszi, egyé lelkesíti. A Szentlélek Isten a katolikus teológia és a keresztény hagyomány szerint az egyház éltető lelke is, amely összeköti a hívőket Krisztussal, és összeköt bennünket egymással is. Amint a testben a lélek ad életet, úgy ad lelki, isteni életet a Szentlélek az egyháznak, amelynek Krisztus a feje. És ezt a képet a legcsodálatosabban Szent Pál apostol fejtette ki nekünk. Krisztus a fő, és mi mindannyian ennek a misztikus Krisztus testnek a tagjai vagyunk. Egy-egy parányi kicsi kis sejtecske, amely fölépíti ezt a csodálatos krisztusi misztikus testet, magát az egyházat, amelyben a lélek kapcsol össze bennünket. A lélek éltet minket is, szoros egységbe.

űz bennünket a fűvel, Jézus Krisztussal, akinek a szavait visszahozza a mi gondolkodásunkba, erőt ad nekünk, hogy életre keltsük Jézus Krisztusnak a tanítását. Éppen ezért látjuk, hogy a Szentlélek Istennek a szerepe az egyházban elsősorban ez az életre keltés és az egységnek a megvalósítása. Pünkösdkor a Szentlélek Isten kiáradása hozta létre az egyházat. Jézus ezt bízta az apostolokra, maradjanak együtt, imádkozzanak, és a lélek majd betölti őket, ő ad erőt az apostoloknak, ahhoz, hogy minden félelmük eloszoljon. És azok, akik bátortalanok voltak, most már bátran lépnek a világ elé, és hirdetik Isten csodálatos műveit, amit végbevitt az ő egyszülött fiában. Ő ad erőt a hívőknek a közösséghez, folyamatosan alakít bennünket a szeretet megélése által, és elvezet bennünket az egység megéléséhez is. Vezetés és tanítás a szerepe úgy szintén a Szentlélek Istennek. Jézus ígérete szerint a lélek tanítja meg az egyházat minden igazságra, és őrzi meg Krisztus tanításában. Ne valami más igazságot, más bölcsességet keressünk, vagy éljünk, vagy hirdessünk, hanem magának az Úr Jézus Krisztusnak a bölcsességével, az igéjével éltessük a mi lelkünket. A Szentlélek Isten által hatékonnyá válnak azok a jelek, amelyek összekapcsolnak bennünket Jézus Krisztussal, és Krisztus által a mennyei atyával, a Szentlélekben. Ezek a csodák, ezek az összekötő kapcsok, a szentségek. Ő segít bennünket abban is, hogy a szívünk megnyíljon őszintén Isten felé, és hálát tudjunk adni neki mindenért. Ő segít, hogy az imádságunk megtisztuljon, hogy a hitünk megszilárduljon, hogy a reményünk erőssé legyen, hogy tudjunk imádkozni, valamint, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, hogy be tudjuk fogadni Istennek az igéjét. A Szentlélek kincsestárába tartozik, hogy különböző kegyelmekkel, tehetségekkel és szolgálatokkal gazdagítja az egyházi közösséget, hogy az betölthesse küldetését ebben a világban. Elmondhatjuk, hogyha a Szentlélek Isten minden működésnek a kezdete, akkor azok a csodák, amelyek a Szentlélek sugallatára Krisztusban végbe mentek, bennünk is megvalósulnak. Ha engedjük, hogy ez az isteni lélek vezessen bennünket, ha elnyertük a Szent Lelket, elsősorban a kerességben és teljességében a bérmálásban, akkor igenis működik bennünk. Jézus mennybe menetele előtt megígérte tanítványainak, hogy kéri az ő atyát, hogy küldje el nekik a Szent Lelket. Külön imádságba kérte a Szentlélek elküldését a lelkünk számára. Kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét. Tudjuk, hogyan teljesült Jézus kérése, milyen bűséggel árasztotta el pünkösdkor a Szentlélek az apostolokat. Ez a csoda jelezte, hogy az isteni lélek mint egy birtokába vette azokat, akik Krisztushoz tartoztak, az ő tanítványaikat, és rajtuk keresztül ez a parányi kis közösség által a lélek napról napra csodákat vitt végbe.
kiállásuk, a bátorságuk, az ige hirdetésük által napról napra egyre többen csatlakoztak hozzájuk, akik befogadták Krisztust, és a keresztség által részesei lettek a krisztusiaknak, a közösségének. Jézus Krisztus szavai szerint megőrzi Krisztus igazságában, abban a világosságban ezt a közösséget, amelyet ő hozott el ennek a világnak. Én vagyok a világ világossága, mondta az Úr Jézus. Ezért bátorítással mondja a tanítványoknak, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A Szentléleknek ez a működése az egyházban nagyon sokféle és nagyon változatos. Említettük, hogy Krisztus kimondhatatlanul, fönséges módon a Szentlélek kente föl messiássá és főpappá, azokat is, akiket Krisztus részesíteni akar a papi hatalmában, hogy itt a földön folytatói legyenek megszentelő küldetésének, a Szentlélek Isten kenni fel. Vegyétek a Szent Lelket! A Szentlélek helyezi titeket püspököknek, papoknak, diakónusoknak, hogy szolgáljátok az Istennek egyházát.

0: Megígérte, hogy a Szentlélek beszél majd általuk. Ő ad erőt tanúbizonságoknak, sőt azokat a hiteles eszközöket, amelyeket Krisztus rájuk bízott, hogy velük életet öntsönek a lelkekbe, a szentségek kiszolgálása által soha nem az egyház nélkül, hogy segítségül ne hívhatnák a Szent Lelket, az egység lelkét, a közösség lelkét. A Szentlélek termékenyíti meg a keresztvizet, ha valaki újra nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Isten, mondja Szent Pál, megmentett minket a Szentlélek eszközölte újjászületés és megújítás fürdője által. A birmálás szentsége a Szent Lelket közli, hogy a Krisztusban hívőket Krisztus küldöttjeivé kenje föl. Ő adja meg ebben a szentségben a keresztény élet nagykorúságát, és ő öltöztet Krisztus erejébe. A keleti liturgia tanúsága szerint a kenyér és a bor átlényegülése Krisztus testévé és vérévé szintén a Szentléleknek tulajdonítandó. És ez nem csak a keleti liturgiában, hiszen római katolikus hit gyakorlatában is a Szentlélek hívás különleges helyet tölt be a krisztusi áldozat megjelenítésében. De különösen is a II. Vatikáni zsinat tudatosította ezt bennünk. És valóban nagy köszönet és nagy hála a Szentlélek Istennek, hogy a figyelmünket, a gondolatunkat megnyitotta a keleti keresztények Isten tisztelete által, amelyben a lélek hívásnak, a lélek jelenlétének tudatosítása fontos helyen állt a liturgiában. És így egy csodálatos módon a katolikus egyház szentmise megélésében is a Szentlélek Isten központi helyre kerül, aki által az oltárra hozott kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és Krisztus valóságos vérévé lényegülnek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a bűnbánat szentségében szintén a Szentlélek által nyerjük el bűneink bocsánatát. És a betegek kenetében őt kérjük, hogy kegyelme gyógyítsa meg a beteg szenvedéseit és a bűnök által okozott sebeket. A házasság szentségében a Szent Lelket hívja segítségül az egyház, hogy a keresztény egyesek életükkel tanúsíthassák a Krisztus és az egyház közti bensőséges egyesülést. Milyen eleven mélyreható és folytonos a Szentlélek működés az egyházban. Ezt mondja nekünk Szent Pál apostol, ő az élet lelke. Az egyház ezt az igazságot ismétli hitvallomásában, mikor azt mondja, hogy hisz a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben. A Szentlélek Isten az éltető, az elevenítő. Valóban ő az egyház lelke, éltető forrása, mely ezt a természet fölötti közösséget lelkesíti, élteti, tagjait egyesíti és természet fölötti erővel és szépséggel ékesíti. Az egyház első napjaiban ez a működés sokkal szembetűnőbbnek látszott, mint talán napjainkban. Így illett be ez Isten gondviselő szeretetébe, mert az egyháznak kétségbe vonhatatlan jelekkel kellett nyilvánvalóvá tennie, a pogány világ szemében, hogy alapítója Isten, és a maga eredete és küldetése isteni, nem emberi, nem emberi cselekvések következménye, hanem az isteni és az emberinek az egymásba fonódása, és ezt is a Szentlélek Isten viszi végbe. Elcsodálkozunk, amikor az egyház első napjairól olvassuk, a Szentlélek leszállott azokra, akik a kerességgel Krisztus tanítványai lettek, számos megdöbbentő, különös kegyelmekkel, karizmákkal halmozta el őket, csodákkal, jövendüléssel, nyelvek adományával és annyi más rendkívüli kegyelemmel ruházta föl a keresztényeket, hogy el kellett ismernie mindenkinek, ez az egyház, melyet ilyen bőséges, magasztos adományok ikesítenek, valóban Jézus Krisztusnak, az Isten egyszülött fiának az egyháza. Nem emberi mű, az Isten hozta létre, és ő az Atya a Fiú által a Szentlélekben teszi jelen valóvá közöttünk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok most nektek áldott és szép hétvégét. Palatinus István atya voltam, dicsérdessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm református vallási műsor minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom Istenek igéjét Lukács evangélium a 7. részének az 1-től a 10. terjedő verseiből. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük, amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartotta méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy, és a másiknak jöjj ide, ide jön. És azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz, mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Egy nagyon kedves, nagyon szép történetet hallunk Lukács evangéliumából, amikor is Jézus meggyógyítja egy pogány származású századosnak a szolgáját, de nem csak meggyógyítja, hanem érdekes, amit Jézus mond, megdöbben Jézus, azt mondja, hogy ilyen nagy hitet egész Izraelben nem találtam. Mi lehetett ebben a római századosban? Mi volt az, ami ilyen csodálatos hitet adott neki, ami még Jézust is csodálkozásra indította? Két dolgot emelnék ki, ami ott kell, hogy legyen minden keresztény ember életében. Ami nagyon fontos az igaz, őszinte hithez, és ez a szeretet és alázat. Talán közhelynek hallatszik, hogy szeretet, alázat. Pedig nagyon fontos tulajdonsága keresztény ember életének. Szeretetben járni. Ez a legnagyobb parancsolat. Szeretni Istent teljes szívünkből, teljes lényünkből, és szeretni fele barátunkat, mint magunkat. Ez nem könnyű dolog. Különösképpen az a szeretet, amit Isten kíván tőlünk. Az újszövetségi görög nyelvben különböző szeretett formákról olvashatunk. Magyarul csak úgy fordítjuk, hogy szeretet, de igazából a görög nyelvben más és más jelentéssel bíró szeretetről hallunk. Ott van a testi, érzéki szeretet, az érosz, ami a testi vágyból fakadó szeretetről beszél. Ugyanakkor ott van a fileó, a baráti kedvelés, a baráti szeretet. De a legfelsőbb, legnagyobb szeretet, azaz agapa, vagy agapénak is szokták mondani. Ez olyan szeretet, ami nem vár viszonzást. Akkor is szeret, amikor talán az illető nem méltó rá. Akkor is, ha nem viszonozza ezt a szeretetet. És magának Istennek ez a tulajdonsága. Isten maga így szeret minket. És érdekes, hogy itt arról hallunk, hogy ez a százados ilyen szeretettel volt tele. Egyrészt szerette az ő szolgáját. Másrészt szerette a meghódított zsidó népet. Ami nagy dolog volt, hiszen ő római volt, ő a megszálló hatalom képviselője. A rómaiak mindig büszkék voltak, dőfösek, lenézték a meghódított népeket, lenézték a szolgákat, rabszolgákat, használati tárgynak tekintették őket. De ez a százados szeretettel fordult, úgy a szolgájához, úgy a zsidó néphez. Sőt, azt olvassuk, zsinagógát építetett nekik. Ő nem csak beszélt a szeretetről, hanem meg is élte, gyakorolta. Az isteni szeretet cselekvő szeretet. Nem csak szájjal vallja meg, hogy szeret, hanem gyakorolja is. Mert mit ér az, ha valakinek azt mondom, hogy szeretem őt, de nem teszek a javára, hanem segítek rajta. Gyakorolni kell ezt a szeretetet. Akkor sugárzik ki, akkor lesz nyilvánvalóvá, hogy Isten szeretete bennünk van, ha ezt gyakoroljuk is. Tovább ez a római százados alázatos volt. Alázatos, mert egyrészt közben jár az ő szolgájáért, hogy zsinagógát épített, abban is volt egy alázat, de legfőképpen abban mutatkozott meg, hogy Jézushoz viszonyult. Nem vagyok méltó, Uram, arra, hogy az otthonomba jöjj. Felismerte azt, hogy milyen
Csodálatos Jézus, és milyen méltatlan ő az ő jelenlétére. Minden keresztjének el kell jutnia erre a pontra, hogy én nem vagyok méltó arra, Uram, hogy az én otthonomba jöjj. Én méltatlan vagyok bármire is. Nagyon sok ember büszke. Az emberi természetünk ellenkezik azzal, hogy megalázzuk magunkat. Mert mi is az alázat? Alávetni magamat, az én akaratomat valakinek vagy valaminek. A keresztény alázat azt jelenti, hogy alávetni önmagamat Istennek. De az emberi természetünk lázad ez ellen. Hiszen ez volt a bűnbes és oka is. Nem akart többi szolgálni Istennek, hanem olyan akart lenni, mint Isten. És ez folyamatosan ott van az emberi természetben. De csak úgy tudok igazán hitben járni, ha megalázkodom Isten előtt. Sőt, az alázat és a szeretet szorosan összefügg. Mert ahhoz, hogy igazán szeretni tudjak valakit, ahhoz meg kell alázkodnom. Hogy alázatos legyek, szeretetben kell járnom. Akinek az életében ott van mind a két tulajdonság, az alázat és a szeretet, azt tud igazán hinni Istenben. Mert hinni Istenben nem lehet szeretet és alázat nélkül. Hiszen maga Isten a szeretet. És maga Isten, amikor emberré lett, amikor Jézus megszületett, azt olvassuk a Filippi levélben, megalázta magát. Tehát az alázat is ott van Istenben. Hát hogy ne várnája tőlünk emberektől, hogy megalázzuk magunkat ő előtte? Csak úgy hihetünk benne, ha alárendeljük önmagunkat az ő akaratának. Ez a történet egy csodálatos történet, csodálatos bizonyságtétel arról, hogy bárki jöhet Jézushoz. Jézus nem volt személyválogató. Jézus az jöhetett a római százados is, aki pogány háttérből jött. Jézus elfogadta őt, sőt rácsodálkozott. Isten gyönyörködik azokban, akik igazán hitben tudnak járni. Azokban, akik igazán szeretni tudnak, és alázatosak. Azt olvassuk az Ószövetségben, együtt lakozom a megtörtel és az alázatos lelkűvel. Isten közösséget vállal azokkal, akik alázatosak. Viszont azt mondja, hogy a gőgösöknek ellenáll Isten. Aki nem tud megalázkodni, aki büszke, fennhéjazó gőgös, az nem tud Istenhez jönni, sőt, megdöbbentő, maga Isten sem tud lehajolni hozzá, mert egy láthatatlan fal választja el. Isten ellenáll az gőgösöknek. Isten szeretne mindenkit elérni, és ezért van az, hogy sokszor összetöri az embert. Ki tudja, hány összetöretésben volt részenek a római századosnak is, hogy végre alázatos lehessen. Vajon hányszor kell, hogy törés következzen be az én életemben, hogy igazán megalázkodjak Isten előtt. Minden egyes megtöretés azt szolgálja, hogy még jobban elmélyedjünk a mi Urunkban. Hát alázkodjunk meg előtte. Adjuk meg Istennek, ami az Isteni, és ez maga a szeretet. És általa szeressük a mi fele barátainkat is. Járjunk hitben, olyan hitben, ami Jézust, Istent csodálatra indítja. Kívánom, hogy mindenkinek legyen ilyen hite, ilyen szeretetteljes, alázatos élete. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Urunk, köszönjük, hogy Te vagy a szeretet. Te annyira szeretted ezt a világot, hogy érte adtad egy szült fiadat. És köszönjük, drága Jézus, hogy Te Isten létedre megaláztad magad, és emberré lettél. Azért, hogy minket megválts. Ilyen drága árat vállaltál értünk. Segíts nekünk abban, hogy viszonozzuk ezt. Hogy szeressünk Téged teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből. Segíts abban, hogy megalázkodjunk, hogy alárendeljük önmagunkat, indulatainkat, akaratunkat Neked, a Te akaratodnak. Hogy igazán hitben járhassunk, igazán olyan életet élhessünk, ami kedves számodra. És ha összetöretés van az életünkbe, segíts ezt is alázatos szívvel fogadni. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat Jézus nevében. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Mindenkinek áldott, kellemes hétvégét kívánunk. Áldás, békesség!

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet írva találunk a Márk evangéliumának 12. fejezetében, annak a 43. versében a következőképpen. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy többet dobott be mindenkinél. Amen.

0: Kedves hallgatók, a mai evangéliumi szakasz egy rövid jelenetet tár elénk a jeruzsálemi templomból. Jézus a perzsejekkel szemben ül, és figyeli az embereket. Sokan jönnek, és adományaikat a templom kincstárába helyezik. Gazdag emberek is érkeznek, akik jelentős összegeket adnak. Azután jön egy szegény özvegyasszony, és bedob 2 apró részpénzt, szinte a legkisebb összeget, amit csak adhatott. Az emberek többsége valószínűleg észre sem vette volna ezt az asszonyt. Nem volt gazdag, nem volt befolyásos, nem tett látványos dolgot. Adománya jelentéktelennek tűnt a nagy összegek mellett. Jézus azonban másként látja a dolgokat. Ő nem az összeget nézi, hanem a szívet. Ez az egész történet arra emlékeztet bennünket, hogy Isten ítélete és az emberek ítélete gyakran nagyon különbözik egymástól. Mi általában a külsőt nézzük, a teljesítményt, a sikert, a nagyságot, a látható eredményeket. Isten azonban a szívbe tekint. Ő azt látja, amit emberi szem nem képes meglátni. Az özvegyasszony helyzete különösen nehéz volt. Az ókori társadalomban az özvegyek gyakran a legszegényebb emberek közé tartoztak. Sokszor nem volt biztos megélhetésük, nem volt, aki gondoskodjon róluk. Ez az asszony sem bőségéből adott. Jézus azt mondja róla, hogy egész vagyonát, mindenét, amije volt, bedobta. Első hallásra talán meghökkentő ez a tett. Miért ad valaki ennyit? Miért nem tart meg valamit magának? A válasz a hitben rejlik. Az özvegyasszony nem a pénzében bízott, hanem Istenben. Tudta, hogy élete végső soron nem a birtokolt javaktól függ, hanem az Úr gondviselésétől. Ez az asszony olyan bizalomról tesz tanúságot, amelyet sokszor mi magunk is nehezen tudunk gyakorolni. Szeretjük a biztonságot. Szeretjük tudni, mi lesz holnap. Szeretjük kézben tartani a dolgokat. Az özvegyasszony azonban teljesen Istenre bízta magát. A történet ugyanakkor nem arról szól, hogy minden kereszténynek minden vagyonát oda kell adnia. Jézus nem a pontos összeget állítja példaként. Nem a pénz mennyisége a lényeg. A kérdés az, hogy milyen szívvel adunk. A gazdagok nagy összegeket adtak, de bőségükből. Az özvegyasszony keveset adott, de szinte mindent. Az egyiknél az összeg volt nagyobb, a másiknál az áldozat. Isten előtt nem az a legfontosabb, hogy mennyit adunk, hanem hogy mennyire őszinte a szívünk. Ez nem csak a pénzre vonatkozik. Vonatkozik az időnkre, szolgálatunkra, szeretetünkre és egész életünkre is. Sokszor úgy érezzük, hogy kevés az, amit fel tudunk ajánlani. Talán kevés az erőnk, kevés az időnk, kevés a tudásunk. Mások többet tudnak tenni, többet tudnak adni. Ilyenkor könnyen azt gondoljuk, hogy a mi szolgálatunk nem számít. Az özvegyasszony története azonban azt üzeni, hogy Isten előtt nincs jelentéktelen ajándék. Az a kevés is értékes lehet, amit szeretetből és hitből adunk. Az Úr nem a mennyiséget méri, hanem a szív odaszánását. Amikor erre tekintünk, akkor megértjük, hogy a keresztény élet nem elsősorban arról szól, hogy mi mennyit adunk Istennek, hanem arról, hogy ő mennyit adott nekünk. Az özvegyasszony bizalma abból a hitből fakad, hogy Isten gondoskodni fog róla. A mi bizalmunk alapja pedig az, hogy Krisztus már mindent megtett értünk. Adja Isten, hogy az özvegyasszony bizalmával tudjunk élni, szolgálni és adni, tudva, hogy mennyei atyánk látja a szívünket, és gondot visel ránk minden időben. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatták.

0: Hangolódjanak ránk
1: a hallgatók hullámhosszán, a 107,1 MHz-en.
2: Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Reklámot hallottak.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
10: Mindig önökkel.
11: Szabadkai Magyar Rádió.
10: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
7: Nyolc óra van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Dédics Zuzanna, hírek következnek. Ma 500 éve vívták a mohácsi csatát, tegnap este pedig Csantavéren emlékeztek az ütközet 500. évfordulójára. A rendezvényen a helyi templom történetét is bemutatták, majd Nagy Tibor történelemtanár a mohácsi csata utáni időszakról és a térség török hódoltságáról tartott előadást. A programon a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagjai is részt vettek. Szeptember 30-áig meghosszabbította a NISZ működési engedélyét az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala. Ez lehetővé teszi a szerbiai kőolajipari vállalat működésének a folytatását, valamint a pancsovai olajfinomító üzemeltetését. Dubravka Gyidovics Handanovics szerb bányászati és energiaügyi miniszter kijelentette, a kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben támaszkodhassanak a hazai finomítóra. A magyar nyelv hivatalos használatának erősítése áll a Magyar Nemzeti Tanács 2027 és 2020 legnagyobb mértékben támaszkodhassanak a hazai finomítóra. A magyar nyelv hivatalos használatának erősítése áll a Magyar Nemzeti Tanács 2027 és 2029 közötti időszakra kidolgozott stratégiájának közé.

0: intézkedések bevezetésére a mindennapi és digitális térben. A közvitán több konkrét javaslat is elhangzott, köztük a magyar helységnévtáblák rongálása elleni fellépés. A tervezethez szeptember 7-ig bárki megteheti észrevételeit. Holnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaratont, ezért reggel 7 órától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadka központjában, a harcosok sorakozója lakótelepen és a sugárúton. A 10 kilométeres és a 21,1 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8:25-kor, a gyermekfutamok pedig 9:30-kor rajtolnak a városközpontból. A verseny útvonala idén sem változik, a futók egyebek mellett a Rádik-Fivérek utcán, a harcosok sorakozója lakótelepen, a Strossmayer utcán, a Zsinagóga téren és a Sugár úton haladnak, majd a sétaerdő érintésével térnek vissza a központba. A teljes útlezárás várhatóan délig tart. A városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások lépnek életbe 7 és 12:30 között. Módosul az 1A, a 2-es, a 3-as, a 6-os és a 16-os járatok útvonala is. Sport. Újabb világbajnoki ezüstérmet szerzett Mácskovics Martin és Nikolaj Pimenov. A szerb evezősök az amszterdami világbajnokság döntőjében a második helyen végeztek. Az aranyérmet a házigazda Hollandia szerezte meg, megelőzve a szerb párost, míg a bronz Belgiumé lett. Mácskovics és Pimenov sorozatban másodszor lett világbajnoki ezüstérmes. A döntőig veretlenül jutottak el, ugyanis a selejtezőt és a negyeddöntőt is megnyerték, az elődöntőben pedig másodikként zártak. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 22,9 fokot mutat a hőmérő, ami azt jelenti, hogy 23 fok van. Az előrejelzések szerint ma is kellemes időben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk, délután azonban megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet.
1: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 107,1 MHz-en.

Jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek a 107,1 MHz-en és a 107,9 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádió és a Topolyai Régió Rádió hullámhosszán is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, a műszaki munkatársa Móra Tibor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hangolódjanak hullámhosszainkra és tartsanak velünk a mai napon is. Már is mondom, hogy milyen témákkal érkezünk. Szó lesz majd arról, hogy a kisebbségi nyelven tanuló diákok idén is térítésmentesen jutnak tankönyvekhez a program részeként. Tegnap Bezdánban is átadták a tankönyveket, ott járt kolléganőnk Lenner Tímea, és az összefoglalóját is hallhatják majd. Aztán bemutatjuk a hónap műtárgyát, amit a Szabadkai Városi Múzeumban állítottak ki az augusztusi hónap folyamán. Remélem, hogy sokan látták, és hogy miről is van szó pontosan, és hogyha valaki lemaradt volna, akkor értesüljön róla, eláruljuk, hogy mi is volt a hónap műtárgya augusztusban a Városi Múzeumban. Aztán új támogatóval bővül a Hajdújárási Vinogradár Labdarúgó Klub, hogy kiről is van szó, kiderül majd a mai műsorban, és hogy mire próbálják ezáltal a gyerekeket tanítani, erről is kérdezzük majd a klubelnököt, Latyák Lórántot. Aztán beszéljünk rólával is készülünk természetesen 10 és 11 óra között, a generációk közötti kapcsolatokról, a családi értékekről és a párbeszéd fontosságáról beszélgetünk majd Bedő Imre közgazdásszal, influencerrel. A Férfiak Klubja alapító elnökéről van szó, aki nemrégiben itt járt Szabadkán, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett nyári akadémián, és ott itt tanítottam néhány apró kis trükkre a pedagógusokat, az érdeklődőket, ami a generációk közötti kapcsolatot illeti, és hát erről beszélgettünk mi is vele, ezt hallhatják tehát a 10 órai híreket követően. És hogyha délután, akkor a jól megszokott műsorokkal szolgálunk, így muzsikál a mozi, slágergyár, és ex-jóválogatás is várja majd a hallgatókat az esti órákban. Érdemes lesz velünk tartani, tegyenek így. Minden fontos információt megosztunk majd Önökkel természetesen a folytatásban, ami a közlekedést illeti, a határátkelők helyzetéről is szólunk, majd átlapozzuk a hétvégi magyar szót, és programajánlatokkal is érkezem majd. Az SMS számunk pedig 066 36 36 33, itt pedig Önök is hozzászólhatnak a műsorhoz, illetve elküldhetik nekem útinfójukat, hogyha van, hogy megosszuk azokkal, akik részesei jelen pillanatban is a közlekedésnek és útközben hallgatnak bennünket. Nekik jó utat kívánok, Önöknek pedig még egyszer jó reggelt!

0: Néhány közlekedési információval folytatjuk tovább a műsort, megnézzük, mi a helyzet a határátkelő helyeken, illetve hogy van-e valahol rendőri jelenlét. Szerbiából Magyarország irányába a királyhalmi határátkelő helyen ismételten több mint egy órát kell várni az utazóknak, így a reggeli órákban. Azt írják egyébként, hogy 70 perc pontosan a várakozási idő. Horgos 2-nél is 45-50 percet várni kell, és korábban a hajnali órákban másfél órát is várni kellett ezen a határátkelő helyen. Nézzük tovább, mi a helyzet még. Horgos 1-nél is 20-30 perc a várakozási idő, ez is egy friss információként futott be a Border Watcher applikációba. A többi határátkelő helyről pedig azt írják, hogy jól járható, nincs hosszabb várakozási idő, talán Kelebiánál van még 20-30 percnyi várakozási ideje az autósoknak. Mindenféleképpen érdemes tehát tájékozódni, még mielőtt útnak indulnak. Hogyha Magyarország irányából tartanak Szerbia felé, akkor pedig elmondható, hogy a Röszkei nagyhatárátkelő helyen 40-45 percet biztos várni kell. Röszke 2-ről most nincs információ. Utoljára 6 órakor érkezett info innen, hogy akkor jól járható volt az út és a határ, 15 percet kellett várni. Most pedig 8 óra körül mégis érkezett egy információ, akkor azt írták, hogy 20 jármű várakozik a sorban. Hát, hogyha kiszámoljuk, akkor ez is biztos 30-40 perc várakozási időt jelent minimum. A többi határátkelő hely jól járható, nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Ahogyan pedig említettem, érdemes azért tájékozódni, mert a hétvégére fokozott forgalmat jósoltak a közlekedési szakemberek Szerbiában, és ez az autóutakra természetesen és a határátkelő helyekre is vonatkozik. Érdemes tehát tájékozódni. Ami az ellenőrzéseket illeti, közúti ellenőrzésről Szabadkán most nincs információ, az Enosu csoportot néztem, mindenféleképpen azért tartsák be a közlekedési szabályokat, annál is inkább, mert hogy jövő héten kezdődik az iskola, és hát erre figyelmeztetett egyébként a szerb közlekedésbiztonsági ügynökség is, hogy figyeljünk oda egy picit jobban, és felhívták a szülők figyelmét is egyébként arra, hogy készítsék fel a gyerekeiket a biztonságos és önálló közlekedésre. Ami pedig még a közlekedést illeti, a hírösszefoglalóban hallották, de még egyszer kiemeljük azt, hogy holnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaratont, ezért már reggel 7 órától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadka központjában, ugye ez a harcosok sorakozója lakótelepen és a Sugárúton is majd megmutatkozik, és a városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások lépnek életbe 7 órától egészen délután 00-ig. Itt érintett lesz az 1-a, a 2-es, a 3-as, a 6-os és a 16-os járat útvonala is. A részletes információk megtalálhatóak a Pannoner TV honlapján, ez a www.pannonertv.com. És hát tegnap megérkeztek az új üzemanyagárak is, egy-egy dinárral emelkedett a benzin és az eurodízel ára is Szerbiában, így ugye jövő hét péntekig az eurodízel maximális kiskereskedelmi ára 232 dinár lesz literenként, míg a benzinért 203 dinárt kell majd fizetni a töltőállomásokon, és ahogyan említettem, ezek az árak jövő hét péntekig lesznek érvényben. Jövök az apró hirdetésekkel, utána pedig átlapozzuk a hétvégi magyar szót.
1: Hogy ne maradjon le semmiről,
2: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
3: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
2: Ébredjen velünk. Szabadkai Magyar Rádió.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem! Megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 8:30-tól és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
2: Megvan.

0: Magyar szólapszemlével jelentkezünk még a 9 órai hírek előtt. Megérkezett a stúdióba a hétvégi szám, aminek az ára 60 dinár. A címoldalon arról írnak, hogy az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiája tervezetének pénteki nyilvános vitája során többen kiemelték, hogy a meglévő tanulmányok eredményeinek alkalmazása mellett teljes átfogó helyzetfelmérésre is szükség van ahhoz, hogy a magyar nyelv használata a mindennapokban és az ügyintézés során természetes legyen, a polgárok pedig élni tudjanak a jogaikkal. Aztán tanévkezdésről is írnak természetesen. Kedden minden általános és középiskolában becsengetnek, országos szinten 770 ezer általános iskolás és középiskolás diák számára kezdődik meg az új tanév. Erről bővebben a 12. és a 13. oldalon is írnak. Ha már tanévkezdés, térítésmentes tankönyvek jövő héten minden érintett diák megkapja. Erről a következő órában egy picit mi is részletesebben beszámolunk majd, mert hogy ezeket a tankönyveket tegnap Bezdán is átadták. Erről egy hosszabb összeállítást készítettünk. Aztán életre hívja a fa lelkét. A zombori fiatal vállalkozó Cseh Dávid kezdetben másodállásként indította el műhelyét. Az elmúlt években azonban folyamatosan fejlődött a vállalkozása, egyre összetettebb megrendelések érkeztek, miközben lépésről lépésre sikerült kialakítania azt a műhelyt, amelyben ma már elsősorban egyedi, tömör fából készült bútorokat, ajtókat és egyházi berendezéseket készít. Az ő történetét ismerhetik meg egy picit a címoldalon, és hogyha belelapoznak a magyar szóba, akkor a 16. oldalon folytatódik az írás. Mohács 500 természetesen a mohácsi csata évfordulójával is foglalkoznak a magyar szóban. Aztán írnak arról is, hogy a kisebbségi sajtó szerepéről volt szó a Magyar Szó székházban, ugyanis ott jártak a riport tábor résztvevői, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének riport táboráról van szó. Filmvászonról a színpadra, mozidallamok csendültek fel a Zsinagóga parkjában, ez egy csütörtök esti rendezvény volt. A hangverseny a Szabadkai Városnap apropóján került megszervezésre, immár hagyományos programról van szó, hogyha jól mondom és jól emlékszem, akkor 5. alkalommal szervezték ezt már meg a Zsinagóga parkjában, és hát fotók és természetesen felvételek és tanúbizonyságot tesznek arról, hogy teltházas volt ez a rendezvény. Aztán a 8. oldalon, a Szabadka oldalon emellett beszámolnak még arról is, hogy szúnyogírtás veszi kezdetét, és felhívják erre a méhészek figyelmét is. Aztán időkapszulák, a Szabadkai Városi Könyvtárban kedden egy kiállítás nyílik, hogy miről van szó, részletek tehát a 8. oldalon. A Városi Múzeumban pedig tematikus kiállítás a félmaraton alkalmából. Ez is izgalmasan hangzik. Természetesen van Újvidék oldal, Tiszavidék, Topolya, Kishegyes, a Népzene hetéről, a Fokostáborról is beszámolnak a 11. oldalon. És hát természetesen, hogyha hétvége, akkor a Magyar Szó melléklete, a hirdető és a hétvége. Vásárolják meg az újságot és olvassák el az írásokat, a beszámolókat, kapható tehát a hétvégi Magyar Szó.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a Szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. Továbbra sem sikerült teljesen lokalizálni a lángokat a Deliblati homokpusztán, a Stolovi hegység és a Vránje melletti Lukovo térségben, míg a Sjenica környéki Koznik falunál pusztító tűz jelenleg ellenőrizetlenül terjed. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet, a meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek, különösen a Deliblati homokpuszta veszélyeztetett településein. Több mint 368 ezer igazolást adtak ki a Svojna Svome program keretében Szerbiában. Alekszandra Szofronijevic, szerb energetikai és infrastrukturális miniszter a parlamentben közölte, hogy eddig pontosan 368 578 igazolást adtak ki, további 97 865 kérelem pedig feldolgozás alatt van. A miniszter szerint minden 5 hónap alatt történt. Összehasonlításképpen 1997 és 2025 között összesen mintegy 320 ezer ügyet rendeztek. Szofronijevic hangsúlyozta, a program célja az évtizedek óta tisztázatlan ingatlan és tulajdonjogi ügyek rendezése. Hozzátette, minden benyújtott ügyet feldolgoznak, ehhez azonban a kérelmek nagy száma miatt időre van szükség. A szokásosnál nagyobb forgalomra számítanak Szerbia útjain a nyár utolsó hétvégéjén, figyelmeztetett a Szerbiai Automotoros Szövetség, meg nagy száma miatt időre van szükség. A szokásosnál nagyobb forgalomra számítanak Szerbia útjain a nyár utolsó hétvégéjén, figyelmeztetett a Szerbiai Automotoros Szövetség. A megnövekedett forgalom hátterében a nyári szabad

0: előzések nem hozzák be az elvesztegetett időt, viszont veszélyeztethetik valamennyi közlekedő biztonságát. A mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól, fogalmazott Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből, és önzés nélkül keressék a közösség javát. Felidézte, hogy 1526-ban II. Lajos király mellett Tomori Pál kalocsai érsek, Szalkai László esztergomi érsek, számos főúr és több ezer katona is életét vesztette a csatában. Erdő Péter szerint a mohácsi hősök akkor is vállalták kötelességüket, amikor a hatalmas túlerő miatt tudták, hogy kevés esélyük van a győzelemre, és a keresztény értékrend, valamint a hazaszeretet adott nekik erőt. Az izlandi választók ma arról szavaznak, hogy az ország ismét megnyissa-e csatlakozási tárgyalásait az Európai Unióval. A legfrissebb, tegnap közzétett felmérés szerint a szűk többség ellenzi a tárgyalások újraindítását. A népszavazás még nem magáról az uniós tagságról szól, erről egy későbbi referendumon dönthetnének. Izland 2013-ban szakította meg a csatlakozási folyamatot. A kérdés most a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt került ismét napirendre. Brüsszel azért is figyeli fokozottan a referendumot, mert Izland esetleges visszatérése az uniós bővítési folyamatra akár a Nyugat-Balkán uniós integrációjára is hatással lehet. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 26 fokot mutat a hőmérő, eleinte napos és meleg idő lesz, majd később változékonyabbra és felhősebbre fordul az időjárás Szerbiában. Vajdaságban már délelőtt, a nap közepétől pedig az ország más részein is helyenként rövid ideig tartó eső vagy zivatar alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérsékleti érték környékünkön 32 fok körül alakul.
1: Hallgassa a múlt zenéit,
2: tájékozódjon a jelenben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívás.
0: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024-554-600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Reklám következik.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
8: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.

9 óra 14 perc van, Szabadkán és környékén pedig 26 fokot mutat a hőmérő, mi pedig már ezt az órát néhány témával is megtöltjük, riporttal. Így például szó lesz arról, hogy a Szabadkai Városi Múzeumban mi is volt az augusztusi hónap műtárgya, megismerhetjük ezt a kincset, és többet megtudhatunk róla a folytatásban. A kisebbségi nyelven tanuló diákok idén is térítésmentesen jutnak tankönyvekhez, a program részeként Bezdámban is átadták a tankönyveket, tehát szórványról van szó, és erről is egy picit hosszabb beszámolóval készültünk önöknek, de mindezek előtt néhány programot is szeretnék a hallgatókkal megosztani, ahogyan megígértem. Időkapszulák kedden, azaz város napon 18.30-kor egy kiállítás nyílik a Szabadkai Városi Könyvtár új olvasótermében, ezzel a címmel, tehát az időkapszulák címmel. A Városnap alkalmából rendezett tárlat régi reklámokon és hirdetéseken keresztül idézi fel Szabadka egykori gazdasági, társadalmi és mindennapi életének jellegzetes mozzanatait. A bemutatott anyag a Szabadkai Városi Könyvtár helyismereti osztályának értékes gyűjteményéből származik. Szerb, bunyevác, magyar, valamint horvát nyelvű anyagokat egyaránt kiállítanak. A kiállítás megnyitóját követően a Lillian Blue együttes koncertje várja a közönséget, tehát ez kedden, este 6:30-kor kezdődik a könyvtárban. Aztán az idei félmaraton alkalmából a Szabadkai Városi Múzeum bejárati előcsarnokában az intézmény szakkönyvtárának állományából származó a szabadkai sporttal kapcsolatos kiadványokat állították ki. A tematikus kiállítás szerzője Pabdi Izabella. A Szabadkai Városi Múzeum a mai napon, tehát 10 és 22 óra között várja az érdeklődőket, és nyitva áll a közönség előtt. És még egy könnyedebb program a végére. A nyári koncertek a Zenepavilonban sorozat részeként a holnapi nap folyamán a Music Brilliant lép fel a Zenepavilonban, Palicson, klasszikus zenével készülnek a közönségnek, és ezen kívül még egy ilyen nyári koncert lesz, ami már az őszi hónapba is belecsúszik, ugyanis szeptember 6-án a Szabadkai Zeneiskola népi ének jazz klasszikus zene szak tanulói lépnek fel, és ők lesznek azok, akik hát szórakoztatják a közönséget a Zenepavilonnál, tehát szeptember 6-án, előtte pedig holnap, augusztus 30-án, ahogyan említettem, a Musica Brilliant lép fel, ugyancsak klasszikus zenével. A koncert este 7 órakor kezdődik majd, tehát a holnapi nap folyamán. Ide is várják az érdeklődőket sok-sok szeretettel, mi pedig jövünk a már beígért témákkal. Tartsanak velünk!

0: térben és időben is kalandozunk a folytatásban, itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, a Szabadkai Városi Múzeum állandó kiállításán szereplő két tagú csüngős ruhaveret értékes rézötvözet, amelyet augusztusban a hónap műtárgyaként mutatnak be. Bács Istenségics, vagyis Lipár határából származó leletről van szó, amelyet a Szabadkai Múzeumban őriznek. Kubicskovics Ákos, az intézmény történésze mesél erről a műtárgyról. A riporter pedig Szabó Hangya Teréz.
1: Az augusztusi hónap műtárgya a Szabadkai Városi Múzeumban egy ilyen érdekes ruhadarabot kiegészítő tárgy, amelyet nem is nagyon ismerünk, mert hogy ma már nem divat, vagy más formájában divat. Milyen tárgyról van szó?
2: Ez egy két részű, egy két tagú csüngős ruhaveret, amely fémből, rézötvezetből készült, és Bács Istenségics település környékén szedték fel. Bács Istenségics, ez ugye szerbül Lipár település, ez ott Kula környékén van, hogy közelebb hozzuk a hallgatókhoz. És a lelőhelyel kapcsolatban annyit kell elmondani, hogy ez még egy mai napig feltáratlan lelőhely, tehát ez szórvány leletként lett behozva a múzeumba, és még akkoriban ugye a múzeum akkori régész Szekeres László volt kint a terepen, és a terepi vagy a helyszíni megfigyelései alapján arra következtetett, hogy lehetséges, hogy azon a helyen látva, amikor a középkori hímes egyház település, de ez csak következtetés, mert tudtam, ma még mai napig nem volt ott ilyen hivatalos ásatás.
1: Jó volna felújítani ezeket az ásatásokat, vagy folyamatos az ásatás ezen a helyszínen?
2: Hát most ez egy régebbi ásatás volt. Én gondolom, hogy valami építkezés lehetett, és annak következtében ráakadtak. Olyankor vannak ilyen gyors mentő ásatások, ugye már nincs idő várni, amikor építkezések vannak. Na most miért lett pont ez a tárgy kiválasztva, és a kolléganő miért választotta ezt? Azért, mert az egész Kárpát-medencére jellemző ruha elemről vagy beszélünk, tehát Kárpát-medencében találtak másfelé is, különböző változatokban. És ez, ahogy mondtam, ez a női viseletnek egy része volt végül is. Ha datálni szeretnénk, akkor ott ez konkrétan ez a tárgy, ez 10. század közepétől, tehát az nagyjából a honfoglalás kora, vagy mondjuk ott a honfoglalás előtti évtizedektől 11. század közepéig. Tehát abból az időszakból származhat.
1: De vannak föltételezések, illetve leletek is megerősítik, hogy ez a divat, nevezzük az, ez a divatos csüngő, ruhadísz, ez tulajdonképpen máskor, máskorokban is fölbukkant. Elképzelhető, hogy még majd a mi területünkön is egy ásatáskor újabb kerül elő.
2: Igen, tehát ez a középkor folyamán utána ez tovább élt, vagy valamilyen változatokban. Igen, igen. De ez a datálás, ami szövegben, ugye ez konkrétan pont erre a tárgya vonatkozik. És ugye hát ez térben és időben is megegyezik, ugye az akkori, mondjuk úgy kora-középkori magyar királyság területét fedi. Na most hol hordták a hölgyek a ruha melyik részén ezt a ruhaveretet? Tehát főleg a szegélyeken, nyakkivágás, vagy mondjuk úgy mellmagasság mell részen. Ugye a neve is mondja két részből áll, egy felső, meg egy alsó rész. A felső rész közepén van egy ilyen kidomborodás, kiemelkedés, amely pseudogranulákkal van díszítve.
1: Az milyen kő, értékes kő, vagy minek nevezhető, milyen díszítésnek?
2: Hát azok végül is így valamilyen formában vannak mondjuk úgy nyomkodva abba a formába, tehát ilyen formadíszítés, hogy neveznénk. Na most ugye, mivel mondtam, hogy van alsó rész, ez kapcsolódik a felsőhöz, ugye a felső végén van egy kis kampu, abba kapcsolódik az alsó, és még a felső résznek a hátulján van egy ilyen fülecske, mondanánk, hogy kapocs, azzal rögzítették a ruhához, vagyis a szegélyéhez.
1: Ezek szerint ez nem csak csinosította a női viseletet, hanem praktikus is volt.
2: Igen, tehát összefogta azokat a részeket, vagy hozzá lehetett még pluszban valamit rögzíteni vele. Ami az alsó részét illeti, az alsó tagot, az levélformájú. Az mondjuk egy kicsit jobban díszített ilyen növényi ornamentikával, és még plusz a növényi ornamentika, ami a közepén van, a körül ilyen, hát mondjuk, hogy téglaformájú díszítés van végig a szegélyeken körbe. és ezt most ugye nagyjából leírtuk, de ezt látni érdemesebb, úgyhogy aki szeretné látni, az eljárt a múzeumban, mert a régészeti állandótárlatunkon ez a terv ki van állítva, vagy meg lehet tekinteni, hogy hogy néz ki.
1: És azt vajon lehet-e tudni, hogy a kolléganője Néda Dimovszky, aki végül is kiemelte a sok-sok szép értékes műtárgy közül, hogy az augusztusi hónap műtárgya legyen ez a dísztárgy, ez a kapocs, hogy honnan lehetett olyan biztosan megállapítani, hogy női viselet. Mert hiszen nagyon sok párhuzamos viselet volt abban a korban a férfi és női ruházatban. Az ornamentikából?
2: Lehet az ornamentika is, de mondjuk ha konkrétan sírba találták, és megalapították, hogy nő volt, akkor igen, de ilyen elszórtaknál, hát párhuzamokat lehet találni, mondjuk, hogy mondtam, hogy a Kárpát-medence több helyén is találtak, lehet, hogy valahol már találtak sírmellékletként, és ott nő volt, akkor nagy valószínűséggel, vagy ha több helyen nő volt, akkor lehet állítani.
1: Azért csak, hogy jobban el tudják a hallgatók képzelni ezt, azt is mondjuk el, hogy a méretei milyenek egy ilyen csüngő dísznek.
2: Konkrétan ennek az átmérője 1,59 centi, a tömege pedig 2,68 gram.
1: És részből van. De lehet olvasni az irodalomban, hogy sokszor ezt nemes fémmel gazdagították, illetve tették drágábbá, hogy bearanyozottat is találtak már a Kárpát-medencében.
2: Igen, hát konkrétan ez is rész ötvözet, tehát van. Hát ugye csempésznek bele más fémeket is, tehát igen, de vannak másik változata is természetesen.
1: Mire utal a lelőhely? Ugye Kula környékét még nem tárták föl, ahogy említette is a beszélgetés elején, de mire utal a lelőhely, hogy itt valamikor település, idézőjelben, hogy város lehetett ezen a területen?
2: Valószínűleg egy kisebb középkori településre van szó. Na most itt ugye térképeink azért vannak középkori Magyarországról, és települések be vannak jelölve, csak ugye vannak már olyanok, ami ha ma megnézzük, vagy kimegyünk arra helyre, ott nincs semmi, vagy szántóföld, vagy valami, de lehet, hogy a föld alatt még vannak nyomai. Tehát ez is valami olyan lehet. Tehát térképeken megvannak a helyek, csak jelenleg a föld felszínen nincs nyoma.
1: Ez azt jelenti, hogy érdemes volna folytatni a ásatásokat mindenképpen, mert újabb ilyen különleges dolgokra tudnának találni.
2: Persze itt a délvidéki területeken itt eléggé sűrű volt a település hálózat középkori Magyarország idején, tehát csak ugye fel kell őket tárni.
1: És gazdag lelőhelyeket sejtenek itt a szakemberek?
2: Hát ezt most, hogy mennyire gazdag lelőhelyek, ezt konkrétan a régészeti szempontból tudnák.
1: Megtörténelmi szempontjából is.
2: Igen, de mondom, sűrű település hálózatról beszélünk, úgyhogy biztos van, csak ugye meg kell őket találni.
0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Slágerjár.
1: Ajánlót hallottak.
2: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
3: a 107,1 MHz-en.
4: Még nem tudom,

0: Oktatási témával folytatjuk a műsort. A Szerb Köztársaság kormányának legújabb döntése a 2026-27-es tanévben is szavatolja a térítésmentes tankönyv ellátást a kisebbségi nyelven tanuló diákok számára. A tanulók évfolyamonként 4, 5, illetve 6 tankönyvet kapnak térítésmentesen. A program kiterjed mindazokra a tanulókra, akik valamelyik nemzeti kisebbség nyelvén tanulnak, továbbra azokra is, akik bár szerb nyelven folytatták tanulmányaikat, de választható tantárgyként az anyanyelv a nemzeti kultúra elemeivel tantárgyat is igyekszenek elsajátítani. Jarosz Anikó oktatási államtitkár pénteken a Nyugat-Bácskai Szórványban, a Bezdáni Testvériség Egységiskolában ünnepélyes keretek között adta át a tankönyveket az intézményben. A helyszínről kolléganőnk Lenner Tímea tudósított.
1: Francia Gyólai Klárát, a Bezdáni Testvériség Egység általános iskola igazgatóját kérdezem. Mit jelent az intézmény számára ez a támogatás, illetve hát itt vagyunk a Nyugat-Bácskai Szórványban, így különös jelentősége van még inkább mindennek.
2: Bezdánban sajnos, mint a többi iskolában is, rohamosan csökken a diákok száma. 2006-ban kezdtem tanítani, akkor körülbelül 400 diák volt az iskolában, most már sajnos csak egy harmada annak létezik. Ez véget igyekszünk, hogy ebbe a kis közösségbe mindenkinek megadjuk, hogy jól érezze magát, hogy támogassuk egymást, empatikusak legyünk, és örülünk annak, hogy még sikerült idén is megnyitni az össz eddigi lévő tagozatot, úgyhogy idén is 16 tagozattal indul az iskola év, és a támogatások számunkra nagyon sokat jelentenek, és köszönettel tartozzuk az ingyenes tankönyvekért, ugyanakkor a magyar nyelv mellett a diákjainknak van lehetőségük még tanulmányozni a magyar nyelv és nemzeti kultúra elemek tantárgyat, ami még plusz segít ahhoz, hogy ápoljuk a magyar nyelvet és a magyar történelmet. Megköszönnénk az Oktatási Minisztériumnak is a támogatást, főleg a magyar tagozatok megnyitásával kapcsolatban.
1: Jarosz Anikó oktatási államtitkárt kérdezem. Itt vagyunk a Bezdáni Testvériség Egység általános iskolában, ahol ünnepélyes keretek között átadta a magyar tankönyveket az oktatási intézmény számára. Mi ennek a programnak a célja, jelentősége?
3: Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés a számomra, hogy a mai napon itt lehetünk a Bezdáni Testvériség Egység általános iskolában, és jelképesen az igazgatónőnek átadtuk azokat a tankönyveket, amelyek most már második évben érkeznek térítésmentesen Szerbia kormányának és az Oktatási Minisztériumnak a jóvoltából a magyar nyelven is oktató intézményekhez. Ez egy olyan program, amely tavaly vette kezdetét. Tavaly volt az első alkalom, hogy Szerbia kormány és az Oktatási Minisztérium a belgrádi tankönyvkiadó intézet tankönyveit, egyes címszavait ingyenesen, tehát térítésmentesen biztosította a kisebbségi nyelveken tanuló diákoknak. Ez most már a második év, ebben az évben 72 millió dinár lett erre a célra elkülönítve, és ez azt jelenti, hogy mintegy 161 általános iskolába, ahol a kisebbségek valamelyikén folyik oktatás, el fognak ezek a tankönyvek jutni a héten, illetve a jövő héten. Ez körülbelül 27 ezer diákot érint. Az idei évben ez a program bővült, és kiterjed azokra a diákokra is, akik az anyanyelvet a nemzeti kultúra elemeivel tanulják, és ezen program bővítéssel elmondhatjuk, hogy még 15 ezer diák kap ingyenesen könyvet, azt a könyvet, amely szükséges az anyanyelv a nemzeti kultúra elemeihez tantárgy oktatásához. Tehát mintegy 249 iskolában van Szerbia szerte megszervezve ez a választható tantárgy oktatása, és ezeknek a könyveknek a kikézbesítése is meg fog valósulni a héten, illetve a jövő héten. Ami a magyar diákokat érinti, összességében elmondhatom, hogy 72 általános iskolába és 4 speciális iskolába fognak a tankönyvek eljutni azon diákoknak, akik magyar nyelven tanulnak. Az ő számukra generációnként 4, 5, illetve 6 tankönyvet biztosít az Oktatási Minisztérium. Mi most ugye itt vagyunk Bezdánban, a Testvériség Egység általános iskolában. Itt 57 diák tanul magyar nyelven, és 37 diák tanulja a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel választható tantárgyat, és valóban öröm a számomra, hogy ezeket a könyveket most már átadhattuk, hogy tudjuk, hogy az iskolában megérkeztek, és hogy a diákokat itt fogják várni kedden, amikor a tanév megkezdődik.
1: Ugye itt vagyunk a Nyugat-Bácskai szórványban, Bezdánban, mindennek különös jelentősége van itt, mint ahogy annak is, hogy a kis létszámú osztályok megnyílhattak itt a térségben magyar nyelven.
3: 5 kérelem érkezett az Oktatási Minisztériumhoz. Ezek a kérelmek azon általános iskoláktól érkeztek, ahol a gyermekek, tehát a diákok száma nem éri el a 15-öt, és ahol kedvezőtlen választ kaptak az iskolai igazgatóságtól. Ez az 5 kérelem mind az 5 Nyugat-Bácskából érkezett, mind a Nemesmirítési, mind a Bezdáni, mind a Doroszlói, a Gombosi és a Bács-Gyulafalvi általános iskola kérelme sajnos ott volt a minisztériumban, hiszen az iskolai igazgatóság egy-egy tagozatot összevonásra javasolt. Örömmel tudom elmondani, hogy minden tagozat megmarad, az iskolák igényeinek megfelelően minden tagozat önállóan fog szeptember 1-től működni, megindulni. A Vajdasági Magyar Szövetségnek kiemelten fontos az, hogy minden tagozatért, minden diákért kiálljunk, és hogy biztosítsuk számukra az anyanyelvi oktatást, és hogy biztosítsuk számukra a legjobb feltételeket ahhoz, hogy elsajátítsák a tudást az iskola berkein belül.
1: Az ünnepélyes átadáson jelen volt még Ótot Róbert, a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási titkár, Péter István, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-Bácskai Körzeti Szervezetének elnöke, Kanizsai Tamás, Zomborváros tanácsának tagja, valamint a Magyar Nemzeti Tanács képviselete.
0: Régi kedvencek
4: a Szabadkai Magyar Rádióban.

Lassan, de biztosan egy újabb óra végéhez érünk itt a hétvégi Mozaikban, Szabadkán és környékén. Már 28 fokot mutat a hőmérő, és az előrejelzések szerint a csúcsérték ma 32 fok körül alakul. Ma a Beatrixokat és az Ernákat tudjuk köszönteni. Boldog névnapot kívánok, és Isten éltesse azokat is, akik augusztus 29-én születésnapot ünnepelnek. A mai nap egyébként az esztendő 241. napja. Az évből még tehát mindössze 124 nap van hátra. Az esemény naptárunkat is átlapozva elmondhatjuk tehát, hogy 500 évvel ezelőtt történt a Mohácsi csata, a török szultán legyőzte, a II. Lajos király vezette magyar hadsereget. A király is életét vesztette ebben a csatában. Aztán ezen a napon született Janos Pannonius, humanista, latin nyelven alkotó költő, a magyar világi líra első jelentős képviselője. Aztán, amit még megemlítünk, az az, hogy ezen a napon született Dominik Ingres, francia klasszicista festő és grafikus. Szlátka Gyula festőművész is ezen a napon született, és Ingrid Bergman, háromszoros Oscar-díjas svéd filmszínésznő is 111 évvel ezelőtt ezen a napon született. Nos, még egyszer gratulálok azoknak, akik ma ünnepelnek bármit is, és szép napot kívánunk nekik. A folytatásban híreket mondunk, érkezik a stúdióba Rafek Violetta, aki ma egész nap óránként érkezik majd friss információkkal délben, és délután 4 órakor pedig természetesen híradóval várjuk a hallgatókat. A következő órában pedig egy nagyon érdekes és izgalmas beszélgetéssel készültünk, generációk közötti kapcsolatokról, a családi értékekről és a párbeszéd fontosságáról lesz szó. Bedő Imre közgazdásszal, influencerrel, a Férfiak Klubja alapító elnökével készült egy beszélgetés a Pannoner TV Szubjektív című műsorában, és ezt a beszélgetést tehát most a rádióban is hallhatják majd a folytatásban a 10 órai híreket követően. Nagyon érdekes beszélgetésről van szó, mert ugye kiderül az, hogy mennyire fontos a férfiak szerepe a családban, a fiú nevelés ezért miért kiemelkedően fontos, nem csak a férfiak, hanem a nők szempontjából is, illetve hogy vajon tudnak-e ma még köszönni a fiatalok az idősebbeknek? Hát remélem, hogy igen, és hát erre kell tanítani a gyerekeket, hogy miért és mennyire fontos az, hogy bizony, hogyha valahova belépünk, akkor a köszönés az az első dolog legyen, amit megtesznek. Nos, ezekkel a témákkal folytatjuk tehát hamarosan a hétvégi Mozaikot. Számítok a figyelmükre és a hozzászólásokra is. Az SMS számunk 066 36 36 33. Hamarosan megnézzük azt is, hogy mi a helyzet az utakon, a határátkelő helyeken. Küldjék el önök is az információjukat az említett SMS számra. Jó vételt!

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Fövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. A szokásosnál nagyobb forgalomra számítanak Szerbia útjain a nyár utolsó hétvégéjén, figyelmeztetett a Szerbiai Automotoros Szövetség. A megnövekedett forgalom hátterében a nyári szabadságolások vége is a közelgő tanévkezdés áll. Arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint induljanak útnak korábban, tervezzék meg az utazást és legyenek türelmesek. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet. A meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól, fogalmazott Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak a történelmükből és önzés nélkül keressék a közösség javát. Tegnap este Csantavéren is megemlékeztek a magyar és török sereg összecsapásáról. A rendezvényen a helyi templom történetét is bemutatták, majd Nagy Tibor történész a mohácsi csata utáni időszakról és a térség török hódoltságáról tartott előadást. A programon a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagjai is részt vettek. Az izlandi választók ma arról szavaznak, hogy az ország ismét megnyissa-e csatlakozási tárgyalásait az Európai Unióval. A legfrissebb tegnap közzétett felmérés szerint a szűk többség ellenzi a tárgyalások újraindítását. Izland 2013-ban szakította meg a csatlakozási folyamatot. A kérdés most a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt került ismét napirendre. Brüsszel azért is figyeli fokozottan a referendumot, mert Izland esetleges visszatérése az uniós bővítési folyamatra akár a Nyugat-Balkán uniós integrációjára is hatással lehet.
6: Sport.
7: Úgy, mert Izland esetleges visszatérése az uniós bővítési folyamatra akár a Nyugat-Balkán uniós integrációjára is hatással lehet.
6: Sport.
7: Újabb világbajnoki ezüstérmet szerzett Mácskovics Márton.

0: Majd később változékonyabbra is felhősebbre fordul az időjárás. Napközben helyenként eső vagy zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok körül alakul az országban. Szabadkán 32 fok valószínű.
1: Hírműsorok óránként.
2: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: SMR. Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
7: Country club either.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A generációk közötti kapcsolatokról, a családi értékekről és a párbeszéd fontosságáról beszélgetünk Bedő Imre közgazdásszal, influencerrel, a Férfiak Klubja alapító elnökével. A riporter Szabó Hangya Teréz. Ezt hallhatják a folytatásban.
2: Hogy lehet egy civil szervezetnek ekkora sikere? Mi a titka? Mi a receptje?
3: Olyan civil szervezetet alapítottam a Férfiak Klubjában, amelyik a társadalmi többség dolgaival foglalkozik. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokan foglalkoznak a különféle társadalmi kisebbségekkel, a különböző betegségekkel sújtott a csoportok, vagy a szociális helyzetűeknek a felkarolása, vagy mindenféle jól meghatározható kis kisebbség, de én azt látom közgazdászként, hogy a társadalmi többségnek van ma már komoly problémája. És hogyha nem kezdünk foglalkozni a társadalmi többséggel, hogy ott milyen rendet tudunk, ott hogy tudjuk őket megsegíteni, hogy a családjaikat tudják megtartani, hogy a jövő nemzedéket erősebbre tudjuk, ugye valamilyen módon sikeresebbre neveljük, mint a milyen kezd lenne a mi vágyunk felnőttként, hogy ez megtörténhessen, vagy hogyha az értékrendi dolgainkat nem erősítjük meg, akkor ez a széthullás rá fog gyűrűzni a kisebbségeknek a problémájára, és tehát nem lesz társadalmi többség, aki megtermelje azt, ami a kisebbség felkarolásához szükséges. Tehát el kell kezdeni a társadalmi többség ügyével foglalkozni, és talán ugye a férfiak ügye, a férfivá válás, a fiúnevelés, a férfi értékrend, a férfiak családi szerepe, az a nők ügye is, a lányok ügye is, a fiatalok ügye, az öregek ügye is, és ilyen értelemben ez egy abszolút közös ügy, és gondolom, hogy a népszerűségét annak is köszönheti, hogy én nagyon igyekszek a mi kultúránkra alapozni, tehát hogy nem népszerű pszichológiai elméletekre, nem külföldi módszertanokra, hanem a mi saját kultúránknak azokat a válaszait keresem meg, amelyek bizonyítják, hogy minden évszázadban számíthatunk a kultúránkra, mindegy az 21. vagy 22. és újra meg újra elő lehet keresni azokat a belső mintázatokat, amik bennünk vannak, és hogyha ismét elkezdjük alkalmazni, akkor egy csomó problémát megoldunk, és úgy látom, hogy keresnek az emberek, és ez okozhatja azt, hogy olyan sokan odafigyelnek erre, mert megoldásokat keresnek a legnagyobb problémájukra, ami általában otthon van a legnagyobb probléma, nem a munkahelyeken.
2: Hogyan következett ez be? Ez a földgyorsult, rohanó életünk az oka?
3: Van ennek olyan szervezett politikai háttere is, ami rosszul sült el. Van ennek technológiai használati, vagy az új technológiák általi befolyás is, mint ok, tehát ez egy hatalmas okozó, de van olyan társadalmi okai is vannak, amelyek a szülőket valójában olyan programok érik, olyan fajta kibúvókat találnak, olyan felmentéseket találnak, ami a szülőségükben egyrészt meggyengíti, másrészt amiatt elengedik a nevelésnek a felelősségét, és maga a generációknak az egymás ellen feszülése és feszítése egyszerre jelenik meg azzal, hogy a szülők félnek szülők lenni, a gyermekeik szeretetét vágyják, de rosszul akarják megszerezni, elhárítják a felelősséget a tanárokra, hogy mondjuk valaki a iskolarendszerbe faragjon embert az ő gyerekéből, vagy az edző faragjon, vagy a táborba, hát ha elküldöm, akkor ott majd hát ha faragnak belőle valakit, és így a sok bába közt a gyerekek is elvesznek, ők is sikertelennek érzik magukat, akikre rá lennének bízva, azok nem tudnak a szülők felelőssége nélkül igazán élére állni ennek és embert faragni. Tehát az emberfaragáshoz kellene egy generációs szövetséget és visszaállítani, és a szülőknek a felelősségét és ezt a fajta tudatalatti menekülését, mert nem tudatosan menekülnek ki a szülők a nevelésből, hanem minden hatás, ami éri őket, abból ők ösztönösen azt gyűjtik össze, ami őket fölment, és ami miatt hátralépnek. És ezzel kezdtem foglalkozni, hogy talán a felébresztésünk, én is szülő vagyok, látom a gyermekeim iskolatársainak a szüleit, vagy a baráti körben, amit látom azt, hogy az én gyerekeim most már inkább a 18, de a 3-4 éves gyerekek között mi a probléma, és amikor az óvodapedagógusok elmondják, hogy ma már az óvodába belépőknek több mint a fele, ők 60%-ra satszolják azoknak a számát, akik valamilyen papírral érkeznek, ADHD-n, mindenféle ilyen problémával küszködő gyerek, autista, annak a különféle ugye verziói vagy lépcsői, akkor fel kell ébrednünk, hogy nem igaz, hogy nekünk az egész oktatási rendszert ehhez a típusú problémakörhöz kell alkalmazni, hanem a gyermekeink nevelését kellene úgy csinálni, hogy megelőzzük ezeket, és hogy egészséges gyerek kerüljön be a óvodába, egészséges gyerek kerüljön be az iskolába, tehát még egy, ha egy függő gyerek, tehát egy telefonfüggő, tartalomfüggő gyerek kerül már be az óvodába, vagy egy függő gyerek kerül be az iskolába már, ha még az óvodában nem is volt az, akkor már az egy veszett fejszennyele. Tehát, és ha még az iskolában erre ráerősítenek, amit például Finnországban nem tesznek, tehát a finnek elől jártak a technológia bevezetésével is az iskolákban, és miután rájöttek, hogy a technológia bevezetése minden kognitív funkció drasztikus zuhanásával járt, kitiltották. Ezt mostantól úgy volt, hogy még nem is fognak kézírás tanítani, csak villanyüzettel, mert már többé nem kell kézírás. És most azt mondták, hogy a svédek kezdték meg, a norvégok, a finnek mindjárt következnek, hogy teljesen kitiltják. Mert vissza kell az emberfejlesztést, az emberfejlődés, az idegrendszeri és érzelmi fejlődést a középpontba állítani.
2: És ön egyszer valahol azt írta, hogy ember kell a gátra. Ez mit jelent?
3: Igen, ennek az alapján és a gyökerénél mégiscsak a férfiak klubja és a férfi nő akadémia áll, és a férfiak szerepe. Tehát én azt láttam, hogy ennek a fajta elpuhulásnak, vagy ennek a fajta túlzó alkalmazkodásnak, vagy annak, hogy mi hiszünk minden kívülről jövő nevelési, viselkedési csodaszerbe, hogy az most akkor nem úgy kell, mint régen, hanem egészen másképpen is, az se lesz jó, és akkor még egyszer más módszert, az se lesz jó. A férfiak hiányából is fakad. Tehát az apák jelenléte nagyon fontos. És az apák tudatos jelenléte, tehát amikor régen meg kellett védeni a családot, akkor sokszor ez fizikai védelmet jelentett, ez sokszor az éhhaláltól, vagy a hidegtől való félelmet, vagy a védelmet jelentett, háború esetén, vagy veszély esetén a karddal való védelmet, vagy bármi más. De ma már nem. De ma is van védelmi funkciója a férfinak, és a mai veszélyektől, hogy ma is tisztán lássunk. Ha van egy tervem egy családban, hogy én egy önálló, boldogulni képes, életet maga után, boldog életet maga után hagyni képes felnőttet akarok, akkor annak a célnak az érdekébe vezetem a karavánt, ugye? És a karavánt nem csak vezetni kell, hanem meg is kell védeni, tehát ami veszély leselkedik arra, azt nekem föl kell ismernem. Akár ideológia, akár nevelési, akár a családon belüli együttműködési, akár túlterhelési, nekem a szemem ott kell legyen, hogy a feleségem, ha túl van terhelve, akkor mi van? Hogyan veszünk le terheket, hogyan alakítsuk át ezt, mert veszélyezteti a karavánnak a célba jutását, hogy nekünk egy olyan életet adjunk tovább, aki majd ő is életet ad, és mind boldog életet, nem ilyen szürke szomorút, hanem igazán boldogat, és hogy a férfiakat elvonták a családjaiktól, tehát így mondja a szakirodalom, hogy ma már javarészt a munkahelyeken vannak. És otthon kevés a szerepük, nem találják a helyüket, nem is nagyon akarnak hazamenni, pluszban vannak, vagy vita van állandóan, elterjesztett ez az új világ, hogy a férfi értékek nem is annyira léteznek, hanem értéktelenséggel azonosítják a férfiakat, hogy ők a kisajátítás, az agresszió, a potenciális családon belüli erőszak, a toxikus maszkulinitás. Nekünk fel kell mutatni azt a férfi képet, ami a mi kultúránkban nagyon régóta stabil volt, a családjáért szolgálatot vállaló férfit, a nő oldalán helytálló férfit, az apát, aki példát mutat, aki keresi az igazságot, és azt úgy tudja elmondani, hogy aki motiválni tudja az egész családot, mert ő tudja, hogy milyen célja van, aki előre tekint, és minden olyat levesz, ami ehhez nem kell, és minden olyat hozzátesz, akár a munkahelyéről a pénzt, akár a táplálékot, akár a szellemi táplálékot, akár az utazást, hogy ne oda menjünk nyaralni, hanem oda, mert ott van egy múzeum, meg ott van egy vár, hogy mit teszek hozzá az egészhez, és ezt a férfit, ezt az új férfi kép, nem új, tehát a régi férfi képet akarom visszahozni a modern köntösbe, hogy a városban ugyanaz a férfi kell. És azt hiszem, hogy ha fel tudjuk mutatni ezt a férfi ideát, akkor sok-sok ember önmagától kezdi tudni követni. És ez a mi célunk, mert mindenkit képzésben nem tudok beíratni, mindenkinek nem tudom megfogni a kezét. Vannak képzéseink, vannak könyveim, de valójában ezek mind-mind-mind ezt az ideát építik, és ha megvan fejben, akkor elkezdhet mindenki lépkedni e felé, függetlenül attól, hogy most egy panellakásban vagy egy családi házban lakik, hogy van felesége, nincs, hogy beteg, öreg, fiatal, minden körülményéhez képest is tud lépéseket tenni. Tehát a férfiak helyükre állítása, önbecsülésüknek a megjavítása, cél adása, ami legfontosabb feladatunk, és ehhez hihetetlen sok nő kapcsolódik. Na, a nők is nagyon becsülik ezt, a férfiak is, de nők is nagyon becsülik ezt a munkát, a nők is nagyon támogatják. Ez hasznos a férfiaknak, mert az ő egészségükre egészen biztosan jó hatással van, az önbecsülésükre. Hasznos a nőnek, mert ő tud valami tiszteljen, és ez egy hihetetlen jó dolog egy nőnek is, hogy tisztelheti ezt. És hasznos a jövő nemzedéknek, mert egy olyan mintát lát, amit ugye a fiúként az apa minta azért fontos, hogy ő olyan akarjon lenni, de lányként is fontos a férfi minta, hogy ő olyat válasszon, hogy ő olyat keressen. Tehát ez egy fantasztikus dolog, ami bearanyozza a férfiak és a környezetük életét is. Tehát ezzel foglalkozunk valójában.
2: Mennyire fogadják el a 21. század fiújai és férfiai apái ezt a fajta irányzatot? Nem gondolják azt, hogy kis langyos, kis nevelési módszerekkel sokkal több eredményt tudnak elérni, mint nagy szigorral? Kell ehhez szigor?
3: Én nem, a nagy szigor az nem annyira a nagy szigor a lényeg, hanem a következetesség, hogy van egyfajta, én vezetem ezt a családot, nekem tervem van, és nem az én uralkodásom, nem az én pici emberi, kereteimet akarom arra erőltetni, hanem én is a kultúránkból vett működő kereteket akarom tartani. És ezért el tudom mondani a családomnak, hogy a kultúránkból vett működő keret miért jó. És azért például, amikor megkövetelem, hogy ő köszönjön, ez apróságnak tűnik. De a Vekárdi professzor is annak idején azt mondta, hogy nem kell ilyet csinálni. Mert majd ő látja, hogy én köszönök, és majd ő is elkezd köszönni. Nem igaz. Tehát ez a felnőtt az a generáció, aki nem tud köszönni. Bemegy, álingál, és ez az egyedüli dolog, például ez pici-pici dolog. Aki képes megtanulni a gyerekkorában, hogy köszönjön, az bemegy egy idegen helyre, és helyet csinál magának. Azt tudja mondani, hogy hangosan jó napot kívánok, én Bedő Imre vagyok, a Kovács Józsefet keresem. Egyből valaki odajön, a hangomból, a kiállásomból már mint egy számítógép levesz egy csomó információt, hogy elkezd velem foglalkozni, pályára teszem az életem egy bizonyos közösségbe azzal, hogy én be tudok oda jelentkezni. Vagy régen a köszönés, az a magázódás, tehát az arról szólt, hogy egy fiú meg egy lány föl kellett ismerje a korosztályi különbséget is, hogy köszönjön annak a fiatalnak, idősebbnek, még idősebbnek, és hogy fiú-lány és férfi-nő, hogy kell nekik köszönni, és mindez hihetetlen gyorsan kellett végbe lezajoljon egy 5 éves gyereknél, egy 10 éves gyereknél is, és ez fejlesztette az ő, szellemi képességeid. És csak a köszönésnek, most elmondtam 3-4, erről van egy 20 perces videóm, hogy de én tudom, hogy ez fontos, akkor elkezdem ezt a határt tartani, ezt a megkövetelni, mert tudom, hogy ő neki hasznos lesz az életében az, hogy ő képes köszönni. Ugyanez az udvariassági szabályokkal, a többi viselkedés normával, ugyanez a kitartással, vagy a teherviselés. Tehát itt nem arról van szó, hogy összerokkantsuk a gyerekünket a teher mellett, de ha nem teszünk rá terheket, akkor nem szokja megviselni. Na most az nem azt jelenti, hogy emberfeletti terheket kell viselnünk majd életünk során, hanem az életünk természetes terheit könnyedén kell viselni. És az életünk természetes terhei néha nagyobbak, mert nem tudom, munkahelyi probléma lesz, betegség lesz, baleset lesz, veszteségek érnek, megcsalnak el, meghalnak, akkor nagyobbak, azt is kell tudni viselni, a mindennapi terheket is, de ahhoz, hogy ezt viseljük, ahhoz nekünk teherbíróvá kell válni. Azt a teherbírást ma csak a szülők szándékából tudják megszerezni a gyerekek. Ha akarja a szülő megterhelni, hanem lehet úgy élni, hogy semmilyen terhelést nem kapnak. Na most nem igaz, hogy felnőtt korában majd megszokja. Felnőtt korában a pszichológushoz fog járni, örökké boldogtalannak fogja érezni magát, mert a saját, nem emberfeletti terhelés, hanem a saját életének a kis terhei neki túl nagyok lesznek. Tehát értjük ezt, és azt látom, hogy mert ugye a kérdés az volt, hogy vajon hogyan viszonyulnak ehhez. Nincs a mi kultúránk, amit mond, az látszik belőle, a könyveimben is erről, hogy minden században modern. Tehát az örök érvényű értékek, azok mindig divatosak, nem tudnak kimenni. Azok ma is élnek, holnap után is, mindig meghozzák az eredményüket. Ezekkel foglalkozok én, tehát nem leszünk soha megint gumicsizmás, nem tudom, lóháton ülő emberek, nem kell nekünk népviseletbe öltözni ahhoz, hogy ezeket tartsuk, hanem a Kassai Lajos barátom fogalmazta jól, ő azt mondta, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit ők követtek. És ez nagyon frapp, erről van itt szó. Hogy ami őket is megtartotta, az minket megtart a mostani városainkba, és meg fog tartani az AI világba is.
2: Honnan az erő, honnan a lendület, honnan a kitartás?
3: A lendület az fentről jön. Azért, mert a mi kultúránk, ugye, ami ebből a keresztény gyökérzetből táplálkozunk, akkor az igaz, kiderül, hogy az igaz, és az egy működő, az egy kulturális gyökérzet, ami működik. És olyan következtetéseket tudunk a mi saját kultúránkban, vagy olyan technikákat, olyan hagyományokat. Ugye a hagyomány az szintiszta gyakorlat. Soha nem, a hagyományt nem úgy adták át, hogy figyelj, ezért és azért csináld ezt, hanem csináld azt. Ha azt úgy kezded csinálni, akkor az jó lesz. Ha nem úgy csinálod, nem lesz jó. És ezeket, amikor fölhozzuk a mélyből, akkor kiderül, hogy a mi igazi kultúránk, most nem a 70-es, 60-as évekbeli kulturálatlanságról beszélek, nem azokban a falvakban, ahol már az alkohol olyan mértékig süllyesztette, hogy utána kulturálatlanok lettek, hanem az igazi kultúránk az mindig férfi és nő egyenrangú együttműködéséről szólt, ahol összeadták egy szinergia, egy szövetség volt közöttük, és mindegyik más tudott betenni, mindegyik jól érezte magát, hogy ő olyat tett bele, amit a másik nem. Mindenkinek megvolt a szerepe, az ereje, és ezt valamilyen módon érdemes visszahozni, és ez mindig, tehát nem tudunk a mi kultúránkban, a kulturálatlanságban tudunk olyat mondani, hogy egyik alá volt rendelve a másiknak, de a kultúránkban nincs ilyen, hogy alá lett volna rendelve. A pici szokások, amik úgy tűnnek, annak is megvan a maga magyarázata, hogy miért volt az. Miért volt az, hogy a férfinak a nevét föl kellett venni a nőnek? Azért volt, mert a nő megszülte a gyerekét, akkor az ő kockája el volt vetve. Onnantól kezdve muszáj volt etetni, meleget adni, iskolázni, minden. Ha volt férfi, ha nem. A férfi volt az, aki mindig leléphetett volna, azt mondta volna, hogy rajta maradt 20 kiló, vagy az anyósom ilyen, vagy hormon ingadozás miatt hisztérikus, akkor én lelépek. De ha az ő nevét viseli a nő is, és a gyerek is, akkor az ő. Az, hogy ő táplálja ezt a rendszert, oda ez egy extra megerősítés a férfinak, hogy a felelőssége vitathatatlan. Az is, hogy ő a kezdeményező a családnak, ő megy oda egy nőhöz, ő indítja el, ő választja, ő küzd érte, nem hivatkozhat semmire. A férfinek nincs hivatkozási alapja, ha ő indítja el, ez egy kényszer rajta. Ha nem ő indítja el, hanem a nő, akkor az később mondhatja, hogy hát, de ti akartátok, de hát én nem is tudom. Ugye? Tehát nagyon sok kulturális elem van, ami mind-mind oda lukad ki, hogy a teljes rendszer javát akarja a férfi és a nő egymás mellettiségében, egymás szövetségében, és hogy ez a győztes modell, mert itt győztes modell az, aki nekem nem az a lényeg, életet nem akkor hagyok, ha nekem van gyerekem, hanem ha az unokámnak is lesz gyereke. Tehát olyan modellt kell adjak, hogy ő is képes legyen párt választani, megtartani, és olyan gyereket nemzeni, és olyan gyereket nevelni, aki maga is akarja ezt, akar egy családot, akar egy feleséget. Tehát nem veszíti el a reményét, hogy a feleség az nem jó, nem veszíti el, hogy a család az nem jó, hanem hogy akarja ezt a dolgot. Tehát milyen jó családnak kell lenni, hogy a következő nemzedék is akarja, és hogy ő is akarja. Tehát ez a győztes modell, és ez csak a férfi és a nő együttműködéséből, szövetségéből tud kijönni.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
4: A 90-es évek magyar slágerei.
5: Itt az SMR-ben.

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: A Rádió Diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.
6: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
7: Mert ami jó, az jó.

Megnézzük, mi a helyzet az utakon és a határátkelő helyeken. Nos, először a határátkelők helyzetéről szólunk. Szerbiából Magyarország irányába a Horgos egy nagy határátkelő helyen friss információként érkezett az, hogy másfél óra a várakozási idő. Aztán Horgos 2-nél is 30 percet várni kell, Kelebiánál pedig egy órára növekedett a várakozási idő, becslés szerint érkezett ez az információ, és Királyhalom Másodhalom határátkelő helyen pedig mostanra 30 percre csökkent a várakozási idő. Ha már Királyhalom, akkor érkezett egy információ az Enuszut csoportba arról, hogy Királyhalom bejáratánál ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket. És még mindig Királyhalom, holnap várják ide az érdeklődőket, mert hogy 13 órától veszi kezdetét a Szamár verseny. Lesz szamaragolás, fogadhajtás, kerékpárverseny, vetélkedők, tombola és zenés műsor, illetve retro party várja a látogatókat, tehát Királyhalmon a holnapi nap folyamán. Mindenféleképpen ki kell emelni azt, hogyha már közlekedésről szóltunk az előbbiekben, hogy ma kerékpáros túrát szerveznek Kiskunhalas és Szabadka között. A már hagyományos barátság kerékpár túra a két település közötti együttműködés jegyében a baráti kapcsolatok fontosságára is felhívja a figyelmet. Ez ugye Szabadkaváros napja kapcsán kerül megszervezésre, és hát ilyenkor természetesen jobban oda kell figyelni a kerékpározókra. Nem biztos, hogy a kerékpárutat használják. Ugye tömeges résztvevőkre és rendezvényre kell gondolni, és lehet, hogy az utat is igénybe veszik, úgyhogy csak óvatosan és körültekintően, tehát ez a barátság kerékpár túra Kiskunhalas és Szabadka között zajlik jelen pillanatban is. Aztán amit még kiemelünk, az az, hogy 30-án, tehát holnap 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont. A szervezők hangsúlyozták, hogy a program több egy egyszerű sporteseménynél, a résztvevők a verseny útvonalán Szabadka történelmi belvárosát és épített örökségének értékeit is megismerhetik. 9:30-kor kezdődnek egyébként a gyermekfutamok, mert hogy ez is lesz. Ugye a Városháza és a Zeneiskola közötti parkolóban, az árnyékos parkolóban szervezik meg ezt az idei évben is. Aztán amit még megemlítünk, az az, hogy a Korzó 8 órakor rajtolnak a felnőttek versenyei, és hát várhatóan ott dél magasságában fejeződnek. Egyébként reggel 7-től délig, 00:30-ig az útvonalak zárva lesznek a városközpontban, és emellett a városi autóbuszjáratok útvonala is módosul. Amit még megemlítünk, az az, hogy 31-én, tehát ez már a hétfői nap, megnyílik a Borkorzó, amely 3 estén keresztül kínál borokat, gasztronómiai élményeket és közösségi programokat, tehát ez hétfő, kedd és szerda este nyitva lesz a városközpontban. Ugyanezen az estén, tehát hétfőn a zene is fontos szerepet kap. 21 órától a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az Abba Real Tribute Band is színpadra lép. Szeptember 1-e pedig ugye a Városnap hivatalos ünnepi napja lesz. A program zászlófelvonással, ünnepi üléssel kezdődik a Városházán, ahol átadják Szabadka díszpolgára címet, amit egykori kollégánk, volt munkatársunk Bencsik István kap az idei évben. Innen is gratulálok neki természetesen. Aztán, ha már őt megemlítettük, akkor elmondjuk azt is, hogy 1-én a Beszéljünk róla című rovatunkban vele hallhatnak majd egy beszélgetést az elismerés kapcsán. Aztán természetesen a Pro Urbe díjakat is kiosztják majd. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja, Szabadkán első alkalommal lép fel a szerb énekesnő Dragana Mirković, ő tehát kedden este lép színpadra. A koncert után pedig várhatóan 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést a keddi napon. A programsorozat viszont ezzel még mindig nem ér véget, ugyanis 2-án, ez már a szerdai nap, a Magyarországi Republik Zenekar ad koncertet, ugyancsak este 9 órától a város főterén, úgyhogy ide is várják az érdeklődőket. Bulizzunk együtt és ünnepeljük Szabadka város napját. A programoknak köszönhetően azt hiszem igazán változatos módon tehetjük ezt meg.
Számítok önökre és figyelmükre a folytatásban is, ugyanis a 11 órai híreket követően egy picit labdarúgásról is szó lesz majd, hogy miként, kiderül a folytatásban, aztán egy kishegyesi táborról is beszámolunk, mármint a fokos táborról, amit Kishegyesen szerveztek meg a héten, és természetesen elmondjuk azt is, hogy milyen további műsorokkal készülünk önöknek a mai, a holnapi nap folyamán. Tartsanak velünk!

ami hozzád láncol. Kongó nagy termek születtek bennem, hiányod fogja lettem, ma jelennek tűnt a múlt. De letéptem róla, csak állarc volt, hazug állarc volt.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. 1526-ban ezen a napon II. Lajos király vezette magyar hadsereg Mohácsnál döntő vereséget szenvedett első Szulajmán oszmán szultán seregeitől. A mohácsi ütközet a magyar történelem egyik legfontosabb és legsúlyosabb fordulópontja lett. A mohácsi csata elvesztése nem csak a magyar történelmet terelte más mederbe, hanem egész Közép-Európát átalakította. A mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a magyar kormányfő. Hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. A szokásosnál nagyobb forgalomra számítanak Szerbia útjain a nyár utolsó hétvégéjén, figyelmeztetett a Szerbiai Automotoros Szövetség. A megnövekedett forgalom hátterében a nyári szabadságolások vége és a közelgő tanévkezdés áll. Arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint induljanak útnak korábban, tervezzék meg az utazást és legyenek türelmesek. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet, a meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődnek szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vukstankovic oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62.500 elsős számára új kezdetet jelent.
3: Időjárás.
4: Szabadkán is környékén jelenleg 26 fok van, eleinte napos és meleg idő lesz, majd pedig később változékonyabbra és felhősebbre fordul az időjárás. Napközben helyenként eső is, akár zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok körül alakul az országban. Szabadkán 32 fok valószínű.
5: Csak a legfrissebbek!
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
7: Reklám következik.
8: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok
6: MHz-en.
7: Reklám következik.
8: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre

Egy újabb óra, és ez egyben a hétvégi Mozaik című műsorunk utolsó órája is, benne pedig a folytatásban hamarosan hajdújárásra kapcsolunk telefonon, ugyanis hát el kell mondani azt, hogy egy új támogatóval bővül a hajdújárási Vinogradár labdarúgó klub. Állatvédő egyesülettel kezdenek egy együttműködést, hogy ez miként valósul meg, honnan jött az ötlet. Arról kérdezzük majd Latyák Lóránt klubelnököt, hamarosan őt keressük fel telefonon. Aztán beszámolunk majd a Kishegyesen zajló fokostáborról, amit a héten szerveztek meg. Résztvevőkkel és Farkas Péter szervezővel beszélgetett kollégánk Lakatos János. Ezt is hallhatják majd, természetesen jövünk az apró hirdetésekkel is. Előtte azonban a Pannon Televízió mai műsorát ismertetném, hiszen ahogyan megszokhatták tőlünk, ebben az órában mindig elmondjuk, hogy mivel várják a nézőket a Pannon Televízió képernyőjén. Nos, hát délután 16:30-tól a Pannon gazda ismétlése lesz látható. Az őszi vetést is veszélyezteti a szárazság. Ezzel a témával foglalkoznak, valamint azzal is, hogy az idei dohányhozam elmaradt a vártól, és keresettek a télire valók a termelői

0: piacokon. Mindenről tehát 16:30-tól a Pannon Gazdában számolnak be. Aztán lesz egy szubjektív, a vendég Dujmovics Viktor kétszeres Ironman. Híradóval jelentkeznek 17:30-tól, amit a Délbánát ízei főzőműsor követ, illetve a Vidékünk magazinműsor. Este 7:00-tól természetvédelem határok nélkül. Aztán 19:25-től Kalamár is közelkép, az Oromi Malom Fesztiválról láthatnak beszámolót este 19:30-tól, amit a 8 órai híradó követ. Aztán lesz szombatesti koncert, a Lumadui Együttes koncertjét láthatják, lesz forog a kamera, a közelkép ismétlése, és késő este a híradó ismétlését is láthatják a Pannon televízióban. Kövessék figyelemmel a műsorokat, friss hírekért kattintsanak a www.pannonrtv.com-ra, a legeslegjobb retróslágerekért pedig hallgassanak bennünket itt a 107,1 MHz-en. További jó vételt kívánok mindenkinek!
1: Mi szeretjük a retro zenéket,
2: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol csak régi sláger megy. FM
3: 107,1.

0: Műsorunk folytatásában most hajdújárásra kapcsolunk telefonon, ugyanis új támogatóval bővül a hajdújárási Vinogradár labdarúgó klub. A szabadkai Szubotičke Nyuskice állatvédő egyesülettel kezdenek együttműködést. A vonalban köszönhetem Latyák Lórántot, klubelnököt. Szervusz és üdvözöllek a hallgatóink nevében is.
1: Szervusz, és üdvözlök én is mindenkit.
0: Nos, hát egy együttműködés, egy partnerség. Hogyan is jött ez, és miről van szó egészen pontosan? Mesélj nekünk egy kicsit erről.
1: Hát valójában az ötlet, ami social media felelősünktől, Eriktől származik, ugyanis ő már régóta együttműködik ezzel az egyesülettel, és ha jól tudom, akkor már próbált is valamilyen módon segíteni. És akkor ő felvetette ezt a témát, hogy akár partnerségbe is léphetnénk ezzel az egyesülettel, szervezettel, és akkor talán így is kicsit közel tudnánk hozni az embereket ezekhez az állatokhoz. Valójában ennyi lenne a rövid sztori.
0: És hát lényegében akkor ez úgy fog kinézni, hogyha jól tudom, mert hogy a Facebookon ezt az egész történetet megosztottátok, hogy egy-egy hazai mérkőzés előtt bemutatásra kerül egy kis kedvenc, akit örökbe lehet fogadni a Szubotičke Nyuskicétől. Na, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ott a helyszínen ott lesz az ebb, ugye?
1: Ez így van, tehát minden hazai mérkőzés előtt azért próbáljuk a social media felületeinken népszerűsíteni ezt a dolgot jobban, mint ahogy különben is tesszük. Uh-huh. Tehát a hazai mérkőzések előtt akkor egy-egy állatot be fogunk mutatni, és ezzel is próbáljuk felhívni az emberek figyelmét, talán valakinek megtetszik, és bevállalja, illetve örökbe fogad egy állatot.
0: Uh-huh. Tehát a Facebookon kerül majd ez a kis kedvenc bemutatásra. Mivel próbáljátok, vagy hogyan lehet megfogalmazni azt, hogy ez a gyerekek esetében mit jelent, hogy látják, hogy van ez a kezdeményezés, hogy erről szó van, bennük is lehet egyfajta empátiát ezáltal fejleszteni?
1: Én szerintem igen, illetve talán még kitérnék arra, hogy talán az, aki örökbe fogad egy ilyen állatot, talán egy kis felelősség, tudatosságot is szerez, ugyanis ezekről az állatokról azért ugye gondoskodni kell. Én saját tapasztalatból is tudom, hogy az én gyerekem is nagyon szeretik az állatokat, de ugye amikor egy kicsit már oda kell rájuk figyelni, etetni, itatni, persze sétáltatni és hasonló dolgok, akkor ugye kicsit a figyelmük már lankad, illetve nem sűrűn jutottuk be, de talán így azért ezen keresztül akár nem csak az állatgondozásra is felhívjuk a figyelmüket, hanem talán ezáltal egy kicsit akár a mindennapi tevékenységekre is fel tudjuk hívni a figyelmüket.
0: Uh-huh. A napokban, tegnap vagy tegnap előtt ugye már bemutatásra került egy kis kedvenc, ahogyan említettük a Facebook oldalon. Na most ez azért van, mert hogy szombaton lesz egy mérkőzés, pontosabban ma délután, ugye a labdarúgó pályán, hajdújáráson, ki ellen lép pályára a csapat, és hát egyébként mi újság van most a Vinogradárnál, elkezdődtek már gondolom az edzések, hány csapat van, és hát mennyi gyerek rúgja a bőrt?
1: Igen, igaz, tehát a kérdés első részére válaszolni, tehát ma délután 17 órától megkezdődik a Szabadkai Községi Liga a felnőttek számára. A csapatunk, a nagy riválist fogadja rögtön az első fordulóban a Szabadkai Lokomotívát, aki az elmúlt pár évben rendszeresen bajnok volt, illetve dobogós, úgyhogy mindenképpen nagy csata várható.
0: Ezért ez egy erős kezdés lesz.
1: Így van. Én úgy látom, hogy rögtön itt ki fogunk derülni az erőviszonyok, hogy mi várható talán a szezonnak a többi részében is. Igen, és tehát már a felnőttek számára, illetve az idősebb korosztály, tehát idősebb utánpótlás korosztályok számára már júliusban, illetve július végén már megkezdődtek a felkészülési edzések. És hát ugye később augusztusban viszont elkezdődtek a kisebb korosztályoknak, a fiatalabb korosztályok részére is. Nagyjából 120-130 aktív utánpótlás tagunk van. Ezen felül itt van ugye a felnőtt csapatunk is, ahol nagyjából 20 tagot számolunk. Csapataink szinte minden korosztályban, kivéve az ifjúsági korosztályt, itt nem fogunk indítani csapatot, de minden másik korosztályban indítunk csapatot, hol körzeti, hol területi ligákban, úgyhogy mindenféleképpen várjuk az elkövetkező szezont.
0: A tagtoborzásról esetleg még néhány szót, csatlakozhatnak-e mondjuk így most ebben az időben új tagok a Vinogradárhoz?
1: Igen, természetesen igen. Valójában egész évben tudnak csatlakozni hozzánk, elérhetőségeinket a social media felületeken, Facebook, illetve Instagramon is elérhetik. És ebben az időszakban itt augusztus-szeptember környékén általában az iskolás korosztály, az alsó tagozatok szoktak ilyenkor csatlakozni legtöbben, de természetesen bármely korosztály szívesen látunk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést és az információkat. Mindenféleképpen üdvözlendő ez az új partnerség, a Hajdújárási Vinogradár Labdarúgó Klub és a Szubotickén Nyuskice Állatvédő Egyesület között, és akkor délután 5 órától pedig kezdődik az említett mérkőzés a Hajdújárási focipályán. Várják a szurkolókat, várjátok az érdeklődőket sok-sok szeretettel. Latyák Lórántot hallották, a klubelnököt. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és jó munkát kívánunk nektek.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A régió és a világ.
4: A régió és a világ.
3: Legfrissebb információi.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
4: A vászon ismét életre kel.
3: Ami volt, újra megtörténik.
4: Musikál a mozi.
3: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ajánlót hallottak. 107,1.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Jövet menet úton, útfélen.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A legjobb útitárs.

0: Kedves hallgatóink, ahogyan az előbbiekben már említettük, egy kishegyesi programról is beszámolunk önöknek. A héten tartották Kishegyesen a Kártai Vendégházban a Fokos Népzenei Tábort. Az idén is nagy volt az érdeklődés az esemény iránt, amire Vajdaság számos településéről érkeztek résztvevők, sőt, az anyaországból is. A tábor résztvevőivel és szervezőjével kollégánk Lakatos János beszélgetett.
1: Levente Topolyáról érkezett, és hegedűn játszik. Hanyadik alkalommal veszel részt ezen a táboron?
2: Volt egy kisebb-nagyobb kihagyásom, ott 2 évet kihagytam, de viszont őszinte legyek, az összesben eddig itt voltam. Az elsőtől egészen mostanig, csak mondom, ez a 2 év kihagyás volt, azon kívül mindig itt voltam.
1: És minek köszönhető ez a komoly kitartás, hogy szinte minden táboron itt vagy?
2: Szeretnék fejlődni minél jobban. Ugye édesapám is segít otthon muzsikálásokban, meg ugye próbál tanítani, de viszont nekem kell egy kicsit több idő, hogy fölelevenítsem az ilyen dolgokat, és akkor ilyenkor a tábor az tökéletes ezzel a napi 6 óra muzsikálással.
1: Mi az, ami leginkább tetszik a táborban az oktatás mellett?
2: Az oktatás mellett az, hogy esténként összeülünk muzsikálni, ez nagyon jó, és nem csak az, ami kötelező a táborba, szóval idén mondjuk rá Palackai, nem csak azt játsszuk, hanem játszunk mindenféle tájegységet. A másik, amiért szeretek ide járni, meg ami nagyon megfogott, az pedig úgy szintén a társaság, az, ami egyszerűen mindig is vonzott, hogy ilyen népi fejek között legyek, és egy hangon pendüljünk.
1: Ábel, te Nagybőgőzről és Budapestről érkeztél. Első kérdésem az lenne, hogy hol hallottál Fokos táborról?
3: Fokos zenekarból, barátaimtól hallottam, ők hívtak személyesen. Tavalyi évben voltam először, nagyon nagy élmény volt, úgyhogy tervezek visszajönni jövőre is.
1: És mi az, ami megfogott ebbe a táborról, mi az, ami ide vonzott?
3: Nagyon családias hangulatú tábor, kiváló a helyszín, egy nyugodt, természetközeli helyszín, a Kártai Vendégház, és nagyon színvonalas az oktatások, baráti, de mégis magas minőségi oktatáson.
1: És szakmailag mennyire járul ez hozzá a fejlődésedhez?
3: Nekem a bőgő az nem az első hangszerem, viszont az az érzésem, hogy egy hét alatt annyit tudok haladni, mint máskor egy év alatt.
1: És barátságok születtek már?
3: Abszolút igen. Már amikor az ajtón bejöttem, akkor többen a nyakamba borultak, akikkel tavaly találkoztunk utoljára, úgyhogy abszolút nagy barátságok.
1: Hanyadik alkalommal szervezik meg a Fokos tábort, és mekkora volt az érdeklődés iránta? Kérdezem Farkas Pétert, a tábor szervezőjét.
4: Idén már 7. alkalommal kerül megrendezésre a Fokos Népzenei Tábor, és nagyon jó érzés azt látni, hogy évről évre vannak visszatérő táborozóink is, sőt, volt olyan év, például tavaly, amikor az egyik volt táborozónk vette át a bőgő oktatásnak a szerepét, de idén is azt látjuk, hogy sokan visszatértek a táborba, illetve nagyon sokan csatlakoztak pluszban a fiatal, föltörekvő vajdasági népzenész palánták közül, úgyhogy egy egészen jó kis csapat van egész vajdaságból, úgyhogy ez ismerkedési szempontból is, barátkozási szempontból is, meg hát nem utolsó sorban tanulási szempontból egy nagyon ígéretes tábornak mutatkozik.
1: Milyen programokkal, milyen foglalkozásokkal készültek számukra?
4: A programok azok úgy néznek ki, hogy naponta 6 óra oktatás van, délelőtt 3 óra, illetve délután 3 óra, illetve minden este van népdaloktatás, hogy azokat a dallamokat, amiket megtanulunk muzsikálni, és hogyha olyan, hogy van rá szöveg is, akkor azokat megtanuljuk énekelni is, és akkor így 2 az egyben tud működni a későbbiekben, akár mulatságokban, táncházakban, ezzel is bővítjük a tudásukat a táborozóknak. Az énekoktatáson kívül pedig lesz egy mezőségi előadás, ugye az idei tematika az Palatka, és ennek köszönhetően lesz egy mezőségi előadás, amit Kelemen Zsolti Brácsa oktatónk fog tartani, és a mezőségi előadáson belül lesz Palatka egy kicsit kiemelve, szóval lesz egy átfogó mezőségi képet kapnak a fiatalok, és azon belül egy kicsit nagyobb tudásra tesznek majd szert a Palatkával kapcsolatban, a palatkai muzsikával kapcsolatban. Majd lesz egy kvíz, ami ebből az előadásból összeállított kérdésekből fog állni, úgyhogy ez egy tudásfelmérő is, de nagyon szép nyeremények is járnak. Úgyhogy ezek az esti programok, ezek a kötött programok, illetve a kötött programok után szabad muzsikálás következik, és hála Istennek azt láthattuk mi oktatók, idősebbek, hogy a fiatalok azok önszerveződően, szóval nem kellett nekünk semmit beleszólni, vagy ösztönözni őket, hogy kezdjenek el valamit muzsikálni, hanem önszerveződő módon nekiálltak, és hát igazából egymás után váltogatták egymást közösen is, külön-külön, úgyhogy egy nagyon szép szimbiózis alakult itt ki a fiatalok között.
1: Konkrétan milyen hangszerekre tartatok oktatást, és akkor kik az oktatók?
4: A hangszerek, ugye hát induljunk a hegedűtől, vannak kezdő, illetve haladó hegedűsök, a kezdő hegedűsöket Szabó András, a zenekarunk prímása tanítja, a haladókat idén Csonka Ferenc tanítja, akkor ugyanúgy van kezdő és haladó brácsaoktatás, a kezdőket Kelemen Zsolt barátunk tanítja, illetve a haladókat Szerda Balázs, aki szintén a zenekarunk brácsása. Nagybőgőnél nincs külön kezdő, illetve haladó csoport, ott egybe vannak a nagybőgősök, ott jó magam vagyok az oktató Farkas Péter, illetve van cimbalomoktatás is, ahol szintén a zenekarunk cimbalmosa Cutor Robert tanít.
5: A 90-es évek zenéi, a magyar retrosságra,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban.

A hétvégi Mozaik című műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és azt, hogy velünk tartottak mostanáig. A folytatásban, ahogy az lenni szokott, híradóval jelentkezünk, aztán muzsikál a mozi, melyben folytatjuk a gangster filmek dalainak válogatását. 14 órakor kezdődik a Slágergyár Kis János Manóval, aki a zenei kéréseket egészen este 8 óráig teljesíti majd. Ezt a műsort pedig a Nosztalgia szárnyán a legjobb ex-jó slágerek válogatása követi majd egészen este 9 óráig. Ahogy az lenni szokott, vasárnap jelentkezünk Agrárvilággal, aktuális mezőgazdasági témákkal 9 és 11 óra között. Búzás Zsuzsanna várja majd a hallgatókat vasárnap 11 és 16 óra között a Kívánság műsorral, természetesen, ahogy az lenni szokott, itt is a hallgatók zenei kéréseit teljesítjük. Majd Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban 18 óra 30 perctől, amiben már az iskola kezdésre hangolódunk, és hangoljuk a gyerekeket és a szülőket egyaránt. Aranyalbummal pedig vasárnap este 8 órától jelentkezik Agárdi Gábor. Ami pedig a hétfői napot illeti, mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy a mohácsi csata 500. évfordulójáról mi is megemlékezünk majd, ugyanis hétfőn 14 óra után a Beszéljünk róla című rovatunkban. A vendégünk lesz Nagy Tibor történész, akivel a magyar és a török sereg összecsapásáról, az előzményekről és minden másról is beszélgetünk, majd érdemes lesz velünk tartani. Köszönöm szépen még egyszer megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dédics Szuzannát hallották, a műszaki munkatársam pedig Móra Tibor volt, nevében is elköszönök, további jó vételt és jó rádiózást mindenkinek, a viszonthallásra!

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
3: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-0065-ös telefonszámon. 060-145-0065.
1: Reklámot hallottak.
4: Dél van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: 500 éve történt a Mohácsi csata. Szeptember 7-éig tart a Magyar Nemzeti Tanács nyelv és írás használati stratégia tervezetének közvitája. Ingyenes magyar nyelvű tankönyveket kaptak a Csantavéri Általános Iskola diákjai, és megnövekedett forgalomra figyelmeztetnek Szerbia útjain. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. 1526-ban ezen a napon II. Lajos király vezette magyar hadsereg Mohácsnál döntő vereséget szenvedett első Szulejmán oszmán szultán seregeitől. A mohácsi ütközet a magyar történelem egyik legfontosabb és legsúlyosabb fordulópontja lett. A mohácsi csata elvesztése nem csak a magyar történelmet terelte más mederbe, hanem egész Közép-Európát átalakította. A mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is szól, fogalmazott Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. A csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből és önzés nélkül keressék a közösség javát. A magyar nyelv hivatalos használatának erősítése áll a Magyar Nemzeti Tanács 2027 és 2029 közötti időszakra kidolgozott stratégiájának középpontjában. A tervezet jelenleg közvitán van, amelynek részeként pénteken élőszóban is megvitatták a dokumentumot a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron. A közvita szeptember 7-éig tart, ez idő alatt bárki megteheti észrevételeit és javaslatokat tehet a stratégia véglegesítéséhez. Balázs Zita riportja.
2: A stratégia tervezet 3 egymást erősítő pillérre épül. Az első a kutatás és az értékelés, vagyis a tényleges nyelvhasználati helyzet feltérképezése és követése. A második a már meglévő nyelvi jogok és programok fenntartása. A harmadik pedig az új konkrét intézkedések megvalósítása a mindennapi és a digitális térben egyaránt. Tóth Ramona, az MNT végrehajtóbizottságának hivatalos nyelv és írás használata a megbízott tagja.
3: Mi azt szeretnénk, hogy fenntartsuk a magyar nyelvnek a használatát. Az a fő célja a stratégiának, és az a célunk, hogy a polgárok megismerkedjenek a jogaikkal, mert nagyon sokszor abba ütköznek, hogy nem is tudják pontosan, hogy milyen szerveknél milyen jogokkal rendelkeznek. De hát ugye ez 2023-tól már működik a zsebtükör mobil alkalmazásunk. Ez a mobil alkalmazás többek között rámutat arra is, hogy milyen jogaik vannak.
2: A Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi összetételének mandátuma hamarosan lejár, ezért dönteniük kellett a hivatalos nyelv és írás használati stratégiáról is. Két lehetőség közül választhattak, meghosszabbítják a korábbi stratégiát, vagy újat fogadnak el. Végül az új dokumentum mellett döntöttek, hogy a 4 hatáskörhöz kapcsolódó stratégiák 2029-ben egyszerre járjanak le. A mostani 3 éves tervezetbe ezért olyan célokat és intézkedéseket foglaltak, amelyek megvalósítják, hogy a 4 hatáskörhöz kapcsolódó stratégiák 2029-ben egyszerre járjanak le. A mostani 3 éves tervezetbe ezért olyan célokat és intézkedéseket foglaltak, amelyek megvalósítását 2027 és 2029 között reálisztják.

0: vannak hiányosságok, úgy érezzük, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Tehát az olyan vállalásokat tartalmaz, amit úgy gondolunk, hogy ebben a következő 2-3 évben valóban reálisan meg is lehet valósítani.
1: A közvitán több konkrét észrevétel is elhangzott. Felmerült például, hogy a dokumentumban a magyar helység névtáblák rongálása elleni fellépésre is tegyenek javaslatot. Emellett a stratégia kidolgozásához több szakirodalom felhasználását és egy lektor bevonását is szorgalmazták. A tervezethez szeptember 7-ig továbbra is várják mindenki véleményét és javaslatát az MNT valamennyi elérhetőségén.
2: Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet. A meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A szokásosnál nagyobb forgalomra számítanak Szerbia útjain a nyár utolsó hétvégéjén, figyelmeztetett a Szerbiai Automotoros Szövetség. A megnövekedett forgalom hátterében a nyári szabadságolások vége és a közelgő tanévkezdés áll. Arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint induljanak útnak korábban, tervezzék meg az utazást és legyenek türelmesek. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én, mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vukstankovics oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62,500 első számára új kezdetet jelent. A miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai körülményeket figyelembe véve egyelőre nincs olyan eseményre utaló jelzés, amely a 2024-25-ös tanévben kialakult helyzethez hasonló körülményeket teremthetne. Ingyenes tankönyveket osztanak a kisebbségi nyelven tanuló diákoknak Szerbiában. A Csantavéri Hunyadi János általános iskolában több mint 1800 magyar nyelvű könyv érkezett a magyar diákok számára. A támogatás idén már az anyanyelvápolást tanuló diákokra is kiterjed. Halász Zoltán járt a helyszínen.
3: A Csantavéri Hunyadi János általános iskolában mintegy 470 magyar diák számíthat az ingyenes magyar nyelvű tankönyvekre. Szabó Gábor igazgató szerint az elmúlt években stabil tendenciával mindig 3 elsős magyar nyelvű osztály nyílt.
4: Gyakorlatilag a tankönyvkiadó által több mint 1800 könyv került most hozzánk, aminek természetesen nagyon örülünk, hiszen 470 magyar diákunk van az 533-ból az iskolánkból. Ez időben megérkezett, átszámoltuk, megvannak, úgyhogy ez volt az utolsó mozaik, vagyis a darab a mozaikban, hiszen előtte érkeztek az ingyenes tankönyvek a különböző speciális igényű tanulóknak, illetve az önkormányzat által támogatott tankönyveink is megvannak, úgyhogy egy-két hiányosságot számítva hétfőn már kiosztásra kerülnek ezek a tankönyvek, és csengetésre elsőjére a diákok már ezzel tudnak érkezni.
3: Jerasz Anikó oktatási államtitkár elmondta, hogy a szerb kormány és az oktatási minisztérium idén is térítésmentesen biztosítja a kisebbségi nyelven tanuló diákok számára a belgrádi állami tankönyvkiadó könyveit. Erre a célra 72 millió dinárt különítettek el. A támogatás a Szerbiában hivatalosan elismert 8 kisebbségi nyelven tanuló diákokat érinti.
5: Ez a mi esetünkben a magyar diákok vonatkozásában azt jelenti, hogy 37 címszavat fognak kapni a magyar ajkú diákok, korosztályonként 4, 5, illetve 6 tankönyvet, és az idei évben belekerültek a programba azok a diákok is, akik az anyanyelvápolást, azaz a magyar nyelv a nemzeti kultúra elemeivel tanulják, ők is meg fogják kapni az ehhez a tantárgyhoz szükséges egy-egy tankönyvet.
3: Az oktatási államtitkár hozzátette, hogy a következő napokban kiszállítják a magyar nyelvű könyveket 72 általános és 4 speciális iskolába, ahol magyar nyelven zajlik az oktatás. Emellett 75 általános iskolában megszervezik az anyanyelvápolás oktatását is. A tantárgyat mintegy 4000 tanuló választja.
2: A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztek Csantavéren is. És jó turista idény zár Magyar Kanizsa. Jönnek a részletek. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztek Csantavéren. A rendezvényen a helyi templom történetét is bemutatták, majd Nagy Tibor történelemtanár a Mohácsi csata utáni időszakról és a térség török hódoltságáról tartott.

0: előadást. A programon a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagjai is részt vettek. Csernai Panna riportja.
1: A rendezvénynek a csantavéri páduai Szent Antal templom adott otthont. A résztvevők megismerhették a templom építésének történetét, majd a Vox Angelica gyermekkórus énekelt, és szavalatok is elhangzottak. A templom történetéről Szedlár Rudolf helytörténész beszélt, kiemelve Takács Gáspár plébános szerepét, aki 50 éven át szolgálta a csantavéri híveket.
2: A templomra jellemző az, hogy a csantavéri nép építette föl saját költségéből. Ő meghirdette azt, hogy minden ember adakozzon, aki földtulajdonos, annak egy holt föld után egy méter mázsa búzát kellett beadni, aki föld nélküli volt, az pedig az árát fizette meg. 1928. májusában lebontották a régi templomot, és 1929. november 10-én ezt a templomot, amit itt látunk, felszentelték. Tehát akkora már fel volt építve, ami viszont megjegyezhető, hogy rekordgyorsasággal épült meg. És olyan szilárdan építették meg, hogy azóta sincs rajta egyetlen repedés sem.
1: Az eseményen a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagjai is részt vettek, akik a program mellett tanácskozást is tartottak. A templomból a résztvevők a Takács Gáspár közösségi terembe vonultak át, ahol Nagy Tibor történész tartott előadást.
3: Arról, hogy a törökök hogyan vonulnak ki a térségből, ugyanis a mai Bácska területén a kivonuló török hadsereg nagyon komoly ellenállásba fog ütközni, és hát maguk a török történetírók is, akik abban a korban éltek és írtak, megjegyezték, hogy ezekben az összecsapásokban a török hadseregnek komolyabb veszteségei voltak, mint a Mohácsi síkon. Vagyis a bácskai magyarság egy nagyon komoly ellenállást fejtett ki, ez egy ilyen önszerveződő ellenállás volt, király és főurak nélkül, azoknak a jó része oda veszett Mohácson, de ezek az emberek a saját millióiket, világukat védték, és nagyon keményen, egyes esetekben még hozzá kell tenni, hogy sikeresen is, és én erről szeretnék beszélni.
1: A történelem tanár szerint egy történelmi esemény jelentőségét nem az határozza meg, hogy hány év telt el azóta. Mohács következményei évszázadokon át éreztették hatásukat, ezért 500 év elteltével is fontos beszélni róla, és megérteni a történelmi folyamatokat.
0: Több mint 4000 turista látogatott el a nyári hónapokban a magyar-kanizsai Tiszapartra, ahol összesen 20 000 vendég éjszakát töltöttek el. Ez átlagosan mintegy 5 napos tartózkodást jelent. A pihenni vágyók ezen a hétvégén még igénybe vehetik a medence szolgáltatásait, ezt követően ugyanis csak jövőre nyit ki. Fejős Ornella tudósít.
4: Már kora délelőtt nagyon sokan látogattak le a magyar-kanizsai Tiszapartra. Voltak, akik teniszeztek, míg mások gyerekeiket hozták le a játszótérre. A medence megnyitása után fokozatosan az első fürdőzők is megérkeztek, miközben egyre többen választják a Tiszát is a hűsülésre és az úszásra. Mádics Nagy Rózsa és Sekics Klára.
5: Nem csak napozás és fürdőzés van, hanem mini golf, tenisz, szórakozás, stb. A kempingünk is nagyon szépen föl van fejlesztve, aránylag, nem azt mondom, hogy nem lehetne jobb is, de úgy nagyjából meg vagyunk vele elégedve.
6: Most jöttek ki a vízből, milyen volt a vízhőmérséklet, milyen volt úszni?
7: Nagyon jó volt a víz, jó volt úszni, szeretünk úszni, azért is jövünk minden nap, és akkor így jó volt, szép volt az élmény.
4: Ebben az idényben a kemping rész is teljesen megtelt. A területen 30 sátor és 30 lakókocsi számára van kijelölve hely. A vendégek többsége Szabadkáról és Belgrádból érkezik, de a helyiek mellett sok a külföldi átutazó is. Bogics Erzsébet, táborozó.
8: Nagyon szeretem a Tisza folyót, és itt vagyok májustól szeptemberig, meg itt élvezem a nyarat, közben elfutok egy kicsit a tengerre is, de visszajövök ide. Intenzív, kihasználom a kempinget. Nagyon szeretek is, meg rendben van tartva.
4: Az illetékesek elégedettek az idei szezonnal, hiszen a számadatok azt mutatják, hogy a magyar-kanizsai strand egyre közkedveltebb a turisták körében. Az ide érkezők átlagosan 5 napot töltöttek a Tiszaparti községben. Izeltovics Szintia, a Hello Kanizsa munkatársa.
9: Az idei turisztikai szezonunk, ugye a nyári szezon, az elvárásainknak megfelelően, tehát sikerült hozni a tavalyi számadatokat, ami annyit jelent, hogy a május 1-től így augusztus végéig több mint 4000 látogatónk volt, és összesen több mint 20 000 vendégészakát töltöttek nálunk, aminek mi nagyon örülünk.
4: Az illetékes elmondta, hogy a medence még a hétvégén várja a fürdőzőket, a kemping rész nyitvatartása viszont az időjárástól függ, legkésőbb azonban szeptember végén az is bezárja kapuit.
0: Nemzetközi szenior tánc találkozót tartottak Palicson a Vigadó teraszán. A szenior tánc az idősebb korosztály számára lehetőséget kínál a mozgásra, a kikapcsolódásra és a közösségi élményekre. Magyarországról, Romániából és Vajdaság több településéről is érkeztek résztvevők. A rendezvény célja, hogy minél több szépkorút ösztönözzön arra, hogy zenével és tánccal tegyék színesebbé mindennapjaikat. Csernai Panna riportja.
1: A szenior tánc különlegessége, hogy nem igényel előzetes tánctudást vagy különleges fizikai felkészültséget. A foglalkozáson a résztvevők egyszerű, közösen követhető mozdulatokat sajátíthattak el, miközben a zene és a társaság is motiválta őket. Tóth Szilvia 9 éve táncol, szerinte a rendszeres találkozások jó hangulatot és egymás támogatását is jelentik.
10: A mozgás az feledhetetlen, ugye országos szinten járunk Magyarországon a legkülönbözőbb helyekre, versenyekre, csapattréningekre, úgyhogy nagyon-nagyon jó ez. Vidámságot hoz, hiába fáj a lábunk, addig nem fáj, még táncolunk, utána annál jobban.
1: Szenior táncot az elmúlt időszakban több vajdasági településen is tartottak, köztük Szabadkán, Zomborban, Belgrádban, Újvidéken és Péterváradon. A nemzetközi találkozóra Romániából, Nagyváradról érkeztek oktatók, tánccsoportok pedig Magyarországról és Vajdaság több településéről. Bartók Ildikó, oktató.
11: Sokféle vonala lehet ennek a szenior táncnak. Az, amit mi csinálunk a szenior ritmusban, meg tulajdonképpen ami Magyarországon is szenior örömtáncként működik, az a vonal egy nemzetközi módszernek az irányát követi, ami azt jelenti, hogy maga, hogy hogyan tanítjuk a táncot, annak van egy menete. És olyan táncokat táncolunk, amelyek nem megterhelőek az idősödő szervezet számára, és könnyen elsajátíthatók. Nyilván az oktató, amikor tanítja ezeket a táncokat, akkor a csoportnak megfelelően válogatja ki ezeket a táncokat, de a lényeg az, hogy bárki, aki érzi, hogy ő szeretne táncolni, ez lehetőség a számára, hogy a tánc élményét magáinak tudhassa.
1: Az oktató elmondta, ahhoz, hogy a szenior tánc valóban kifejtse jótékony hatását, a rendszeresség a legfontosabb. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a résztvevők folyamatosan járjanak a foglalkozásokra. A szervezők szeretnék, ha a szenior tánc Vajdaságban is egyre több emberhez eljutna. Ősztől Moravicán, Palicson, Magyarkanizsán, Óbecsén, Temerinben, Adán és Zentán is új szenior tánc csoportok indulnak, így egyre több településen lesz lehetőség bekapcsolódni a programba.
0: A pontos idő 12 óra 18 perc, híradót hallottak.
12: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a meteorológusok szerint a délután folyamán változékonyabbra és felhősebbre fordul az időjárás. Helyenként eső vagy zápor is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet Szabadkán és környékén 32 fok körül alakul.
13: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
14: Hallgasson bennünket!
15: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
14: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
19: Várom a postást.
18: Jön a nyugdíj.
19: Azt!
12: Várhatom.
18: A számlákat hozzák.
12: Na azt nem várnám.
18: Hát akkor?
12: Ma hozzák a 7 napot.
19: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
20: Reklámot hallottak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: Régi dalok,
1: szép emlékek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.

Régi magyar melódiák. Régi magyar melódiák. A Szabadkai Magyar Rádióban. A régi magyar zenék hullámosszán. A lemez forog tovább, mert a legendák nálunk szólnak.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: 107,1.
1: Itt csak retro sláger megy.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vukstankovics oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62,500 elsős számára jelent új kezdetet. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet, a meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a magyar kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Az izlandi választók ma arról szavaznak, hogy az ország ismét megnyissa-e csatlakozási tárgyalásait az Európai Unióval. A legfrissebb tegnap közzétett felmérés szerint a szűk többség ellenzi a tárgyalások újraindítását. Izland 2013-ban szakította meg a csatlakozási folyamatot. A kérdés most a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt került ismét napirendre. Brüsszel azért is figyeli fokozottan a referendumot, mert Izland esetleges visszatérése az unió bővítési folyamatára, akár a Nyugat-Balkán uniós integrációjára is hatással lehet. Holnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaratont, ezért reggel 7 órától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadka központjában, a harcosok sorakozója lakótelepen és a Sugárúton. A 10 kilométeres és 21,1 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8:25-kor, a gyermekfutamok pedig 9:30-kor rajtolnak a városközpontból. A verseny útvonala idén sem változik. A futók egyebek mellett a Rádik Fivérek utcán, a harcosok sorakozója lakótelepen, a Strossmayer utcán, a Zsinagóga téren és a Sugár úton haladnak, majd a sétaerdő érintésével térnek vissza a központba. A teljes útlezárás várhatóan délig tart. A városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások lépnek életbe.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. A délután folyamán változékonyabbra és felhősebbre fordul az időjárás. Helyenként eső és zivatar is kialakulhat.
4: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
5: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: A főhős ellovagol a messzeségbe.
7: A repülő csészehaj leszáll.
6: Valaki fegyvert ránt.
7: Más pedig szerelmesen ölel.
6: Hatalmas érzelmek, őrült akciók. Mély drámák.
7: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
6: Muzsikál a mozi.
7: A 107,1 MHz-en.
8: Volt egyszer egy Amerika, kaszinó, a tégla.
4: Ezek bizony híres gangsterfilmek, amelyeket érdemes újra és újra megnézni. Filmzenei műsorunkban ezeknek az alkotásoknak a zenéjét hallhatják. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval. Újra megnézni. Filmzenei műsorunkban ezeknek az alkotásoknak a zenéjét hallhatják. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Volt egyszer egy Amerika fő témazenéjét hallhatták. Sergio Leone mesterművét 1984-ben mutatták be. Az amerikai olasz kriminek Ennio Morricone a zeneszerzője.

Az 1968-as Volt egyszer egy vadnyugat után Sergio Leone 1984-ben készítette el a Volt egyszer egy Amerikát, amely sokak szerint legalább olyan zseniális gangsterfilm, mint a Keresztapa.

Sergio Leone két New York-i srác közel fél évszázadot felölelő történetét meséli el a Volt egyszer egy Amerikában, attól kezdve, hogy három társukkal fiatal korukban belevágtak a szeszcsempészetbe, egészen a végső párbaig.

A Volt egyszer egy Amerika szereplőgárdája olyan nagy nevekkel van tele, mint Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci vagy Treat Williams. És láthatjuk a filmben a fiatal Jennifer Connellyt is.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Kedves hallgatóink, indulunk.
5: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
5: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
5: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumá.
5: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
6: A Rádió Diszkó.
7: Oké. Okay.
3: Ajánlót hallottak.
8: Muzsikál a mozi.
9: A 107,1 MHz-en. A gangsterfilmek nagy rendezői közül semmiképpen sem maradhat ki Martin Scorsese. Itt van például a Casino című dráma, amelyet 1995-ben álmodott vászonra. Ez egy brutális történet a pénzről, a szenvedélyről, a kapzsiságról és a beteges ambíciókról.

Ha a filmbéli mafiózókról van szó, akkor szinte mindenkinek Al Pacino vagy Robert De Niro jut eszébe. Nem is tévednek, ha ezt mondják, de van még valaki, aki összenőtt a gangster világgal a vásznon. Ő pedig nem más, mint Joe Pesci. Na, hogy szerepel a kaszinóban, és ott is felejthetetlen alakítást nyújt.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Joe Pesci és Robert De Niro mellett James Woods és Sharon Stone játszik fontos szerepet Martin Scorsese kaszinójában. Stone alakítja Gingert, a luxus prostit, akivel a Robert De Niro által játszott Sam hamarosan össze is házasodik.

Az 1995-ös kaszinó a 70-es évek Las Vegas-át, annak felületes csillogását és a kaszinó biznisz mögöttes borzalmait mutatja be. Alapja egy dokumentumregény, amelyet megtörtént események ihlettek.

filmzenei műsorunk végén a Tégla című 2006-os bűnügyi thriller dalait hallhatják. Martin Scorsese rendezte ezt is. És ezúttal Leonardo DiCaprioval, Jack Nicholsonnal és Matt Damonnal dolgozott. Az egyik férfi az ír mafia legtehetségesebb fiatal tagja, akinek tökéletes rendőrré kell válnia a rendőrakadémia elvégzése után. A másik viszont rendőr, akinek be kell épülnie a bostoni mafiába és a keresztapa közelébe kerülnie. Két kém, akik közül az egyiknek meg kell halnia. A Tégla dalaival búcsúzom. Ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A szerbiai tanév az Oktatási Minisztérium információi szerint rendben és ünnepélyes keretek között kezdődik szeptember 1-én mindenféle akadály és fennakadás nélkül, jelentette be Dejan Vukstankovics oktatási miniszter, hangsúlyozva, hogy ez 62,500 elsős számára jelent új kezdetet. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet, a meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. A mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán a mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a magyar kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Az izlandi választók ma arról szavaznak, hogy az ország ismét megnyissa-e csatlakozási tárgyalásait az Európai Unióval. A legfrissebb tegnap közzétett felmérés szerint a szűk többség ellenzi a tárgyalások újraindítását. Izland 2013-ban szakította meg a csatlakozási folyamatot. A kérdés most a megélhetési költségek emelkedése és az ukrajnai háború miatt került ismét napirendre. Brüsszel azért is figyeli fokozottan a referendumot, mert Izland esetleges visszatérése az unió bővítési folyamatára, akár a Nyugat-Balkán uniós integrációjára is hatással lehet. Holnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaratont, ezért reggel 7 órától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadka központjában, a harcosok sorakozója lakótelepen és a Sugárúton. A 10 kilométeres és 21,1 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8:25-kor, a gyermekfutamok pedig 9:30-kor rajtolnak a városközpontból. A verseny útvonala idén sem változik. A futók egyebek mellett a Rádik Fivérek utcán, a harcosok sorakozója lakótelepen, a Strossmayer utcán, a Zsinagóga téren és a Sugárúton haladnak, majd a sétaerdő érintésével térnek vissza a központba. A teljes útlezárás várhatóan délig tart. A városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások lépnek életbe.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van. A délután folyamán változékonyabbra és felhősebbre fordul az időjárás. Helyenként eső és zivatar is kialakulhat.
7: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
8: Készül a színpad, jönnek a sztár.

Szép napot kell mindenkinek, illetve szavaztok. Szombaton és szombatonként ezen a hullámhosszon a 107,1, illetve a 107,9 MHz-en elékezett az ide, hogy elkövethetünk egy újabb slágergyár című nevű műsort, ami tulajdonképpen annyira új, hogy még nem is létezik, de nem sokára elkezdjük alkotni, és ehhez kellenek segítség is tőletek, kedves hallgatók, hiszen a 0-66-36-36-33 azért van kitalálva, hogy Viberon, illetve SMS-en keresztül, de csak is kizárólag írásban bele lehet jelentkezni a mai műsorba, mit szeretnétek meghallgatni. Nagy előnyt élveznek azok a felvételek, zeneszámok, amelyek a nosztalgia kategóriába tartoznak, hiszen nosztalgia hangvételi műsorról van szó, de nincsen semmi sem kőbevésve. Ti vagytok a legfontosabbak számomra, kedves hallgatók, ilyenkor, mert ha ti jól érzitek magatokat, akkor teljesen mindegy, mikor jelent meg az a zeneszám, fő az, hogy tudom teljesíteni, az semmi sem kőbevésve. Ti vagytok a legfontosabbak számomra, kedves hallgatók, ilyenkor, mert ha ti jól érzitek magatokat, akkor teljesen mindegy, mikor jelent meg az a zeneszám, fő az, hogy tudom teljesíteni a zenei kérést, és érezzétek jól magatokat, és még valamiben

még süt a nap, még meleg van. De tulajdonképpen nem sokára majd következnek az őszi napok, ezért egy felvétel, egy zeneszám, vidám, pörgős hangvétel a napsugárral, Little Sunshine Song.

A következő felvétellel a slágergyarmai hallgatónak szeretnék kedveskedni, mi innen a stúdióból azt a zeneszámot választott, ami tulajdonképpen elképzelhető, hogy aktuális is lehet egy-két helyen, mert következnek a nyári csókok után az őszi könnyek.

A következő felvétellel zeneszámmal a slágergyel mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni, hiszen nem akármilyen nap van, augusztus 29-ét írunk, szombat van, és most már fogjátok nekem elhinni, de nem az 500 éves mohácsi csatára gondoltam, hanem valami egészen más dologra, és úgy érzem, hogy a szívemhez tartoztok, mert ez a dal címe, amit választottam, valahol az 50-es években volt meglehetősen népszerű ez a hölgy, akit úgy hívnak, hogy Brenda Lee, és egy csokorra valót hoztam már, amivel tudnánk nektek kedveskedni. Elképzelhető, hogy akadt köztük majd egy-két felvétel zeneszám, amit ma hallottak először, pedig már 60-70 éves felvételek. Itt van például egy a sok közül, Always in my heart, mindig is a szívemben voltatok.

Hát igen, igen, kedves lágergyel hallgatók. Annak idején valahogy az 50-es évek közepe táján vége felé, a 60-as évek legelején még ilyen rövid lélegzetű felvételekkel is lehetett világszámokat csinálni, jól keresni velük. Alig több mint másfél perces volt az előző zeneszám. Ha tetszik, megírjátok, hogy tetszik, ha nem tetszik, azt is megírhatjátok, akkor le fogok engedni még egy párat ebből a korból. Hát, ha akad majd köztük olyan is, amelyik meg fogja nyerni a tetsziseteket. Most egy zenekérést fogok teljesíteni, Nelly kérésére üdvözöl mindenkinek, mindenkit, Szabadkáról jelentkezett, és azt a felvételt szeretné meghallgatni, amit először a műsoromban hallott, a budapesti sárga villamosról van szó. Nos, Nelly, indul a felvétel.

A következő felvételt a pirosra kérésére fogom lepörgetni, hogy Horgosi jelentkezett. Szép szombati napot kíván mindenkinek, aki ez a műsort hallgatja, és a Derik című film betét dalát szeretné meghallgatni magyarul, és itt van kéznél ez a dal, kedves Piroska. Magyar címe így hangzik, jól írtad le, ha bűn, ha várok rád.

Anikó még csütörtökön jelentkezett a Rádiódiszkó című műsoromban, és ott kérte tőlem, kedves Anikó, egy felvételt, hogy úgy éreztem, nem, hogy úgy éreztem, biztos voltam benne, az nem a Rádiódiszkóba való zeneszám, és azt ígértem, hogy esetleg, ha nem felejtem el, akkor szombaton lepörgetem azt a dalt, amit szeretnél volna akkor meghallgatni. Bízom benne, hogy most is rádiókészülék közelében van, nem feledkeztem meg róla, és a Sáros úton Ökrös Szekér című dalt szeretnéd meghallgatni.

István és Géza kisegyesre jelentkezett. Jóval a műsor kezdete előtt utag indult az SMS üdvözletük, de benne van az üzenetben, hogy a slágergyárban Manótól szeretik meghallgatni azt a felvételt, amelyben elhangzik az a refrén is, hogy reszket a hold a tó vizén, de tulajdonképpen az igazság, kedves István és Géza, a dalnak a becsületes címe így hangzik, egyedül a tóparton, és Németh Lehel az előadója.

Raus István jelentkezett, üdvözlete mindenkinek és párjának, Irmának szeretek kedveskedni a mai műsoron keresztül egy felvétellel, és boldog születésnapot kíván mindenkinek, aki ma van a születésnapja, ismerek egy párat közül, én is oda tartozom. Most kedves István, az igazság, hogy pont az a dal, amit készítettél a Gábortól, nincs nálam kéznél most, de valami hasonlót fogok lepörgetni, leengedni, bízom benne, hogy ez is fog tetszeni. A dal címe Te vagy a hajnal.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusit utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Ajánló következik.
3: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
5: Így gratulálok!
3: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
4: Reklám következik.
6: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
10: Reklámot hallottak.
11: Ezen a délutánon
12: a Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
13: A következő felvétel zeneszámot egy valami hallgatónk kérésére fogom lepörgetni. Üdvözöl mindenkit, és a Véletlen séta című dallal szeretné feldobni a slágergyár hallgatóinak a szombat kora délutánját.

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt az nap, este sokkal jobban fény lett a hold, néztük, hogy ragyog.

Írma SMS-ben jelentkezett, boldog szülinapot kíván, és ezen kívül a technikusnak, a hallgatóknak szép napot, vagy ezen kívül párjának, Istvánnak, barátnőinek, Marikának, Katicának és Ellának is szeretne kedveskedni egy felvétellel, melynek a címe Jön majd egy nap.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Ezt a felvételt tiszteleti virágnemű hallgató kérésére pörgetjük le a Slágergyár mai műsorában. Ragyogó, mosolygó, szép napot kíván mindenkinek, és a Manó Manó című felvételt szeretné meghallgatni.

A zenekérés Ibolya aláírással futott be, üdvözlete mindenkinek, és egy nemrég elhunyt Dolly Partontól szeretné egy dalt meghallgatni, kedves Ibolya, és egy idézetet is szeretnél tőle, ha beolvasnák. Azt mondott, hogy az övé, elhiszem te neked, nehéz gyémántnak lenni a cirkonnak világában, ez állítólag Dolly Partonnak az egyik szövege. Hát a Dolly Parton elég nagy port keverte, míg élt is, de most, hogy meghalt, most még főleg, hiszen a férjem a korábban elhunyt, gyerekek nincsenek, és nagyon-nagyon komoly vagyonnal rendelkezik, hogy kié, mi lesz, hát majd a bíróság dönt. A zeneszámot, amit ő fog elénekelni Ibolya kérésére, így hangzik: Yellow Roses.

A híreket még két felvételt tudom meghallgatni. A Gyöngyhajú lány már el is indult, hiszen Hajni Terikének kíván szép szombat délutánt ezzel a Gyöngyhajú lány című felvétellel. Terike Hajninak a nővére. Utána pedig Alex Fox fogja gitárát pötyögtetni, mindaddig, míg félben nem szakítom. Hírek után újra én.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
2: Álláshirdetés.
3: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Alekszandr Vucic szerb elnök meglátogatta a kínai mintvállalat új sabaci humanoid robotgyárát, amely ma nyílt meg. Vucic szerint a gyár megnyitása úttörő vállalkozás, amely kezdetben 200 embernek biztosít munkát. Az elnök megtekintette, hogyan tesztelik a robotokat és robotkutyákat, többek között mozgásukat és egyensúlyuk megtartására való képességüket vizsgálva. Vucic bejelentette, hogy várhatóan 15 napon belül bemutatják a robotok első a szerb hadseregben történő alkalmazását. Darúbaleset történt a Kolubara bánya medencében, amely során egy munkás meghalt, egy másik pedig megsérült. A baleset akkor történt, amikor rakodás közben elszakadt a darú sodronykötője. Az elhunyt munkást sürgősségi központba halt bele sérüléseiben, míg a másik személy könnyebb sérüléseket szenvedett. A helyszínre kivonultak a hatóságok és a munkavédelmi szakemberek. A szerbiai villanygazdaság részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. 15. alkalommal rendezték meg a Koliken Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpártúrát. A mintegy 90 kilométeres távot több mint 250-en teljesítették, a résztvevők pedig 55 településről érkeztek. A túra ezúttal is a sport mellett a két város közötti kapcsolatok erősítéséről és a közösségi élményről szólt. A kerékpártúra Szabadka Város napjának rendezvénysorozatához kapcsolódik. Holnap rendezik meg a 9. szabadkai félmaratont, ezért reggel 7 órától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Szabadka központjában, a harcosok sorakozója lakótelepen és a Sugárúton. A 10 kilométeres és 21 kilométeres félmaratoni futam 8 órakor, az 5 kilométeres verseny 8:25-kor, a gyermekfutamok pedig 9:30-kor rajtolnak a városközpontból. A verseny útvonala idén sem változik, a futók egyebek mellett a Rádi Érek utcán, a harcosok sorakozója lakótelepen, a Strossmayer utcán, a Zsinagóga téren és a Sugárúton haladnak, majd a sétaerdő érintésével térnek vissza a központba. A teljes útlezárás várhatóan délig tart. A városi és helyközi autóbuszok közlekedésében szintén változások lépnek életbe 7 és 12:30 között. Módosul az 1-a, a 2-es, a 3-as, a 6-os és a 16-os járatok útvonala.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a délután folyamán változékonyabbra, felhősebbre fordul az időjárás, helyenként eső és zivatar is kialakulhat. Azokon a területeken azonban, ahol ma nem lesznek esőfelhők és nem lesz eső, ott holnap már nem lehet csapadékra számítani, vasárnap 34 fok várható.
7: Aktuális.
8: Aktuális. Érdekes.
9: Érdekes. Hallgasson bennünket
10: a Régió Rádió hullámain is.
11: A Régió Rádió hullámain is.
12: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár.
0: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágert jár. Mert kell egy kis nosztalgia.
5: Mai műsorodnék második órájába léptünk. Rozália Kanizsáról jelentkezett. Üdvözlet mindenkinek, és a Bíbor Orgona című zeneszámot szeretné meghallgatni.

Egy olyan felvétellel szeretnék kedveskedni most a Slágergyár mai hallgatóinak, ami tulajdonképpen egy rádiós műsorvezetőhöz kötődik, mert úgy kezdte a pályafutását, később sok minden mással is foglalkozott. Kiről is van szó? Orson Welles. Azt hiszem, hogy a világok háborúja így valahogy szólt, az a szöveg, amit a rádióban olyan hihetően olvasott be, hogy sokan fedezik be, vonultak pincébe, meg próbáltak beszerezni túléléshez szükséges dolgokat, tehát nagyon-nagyon meggyőzően csinálta azt, amit csinált. Miért mondom mindezt? Azért, mert tulajdonképpen rájöttem a mai napon, hogy én már soha többet nem leszek olyan fiatal, mint amilyen ma vagyok. Legfeljebb holnap egy nappal idősebb, de idősebb leszek. Orson Welles-től is választottam valamit. Ő nem volt énekes, de mégis próbálkozott ilyesmivel. I know what is to be young. Én tudom, mit jelent fiatalnak lenni. Figyeljetek oda. Ez egy rádiós műsorvezető, aki lemezt adott ki.

0: És most egy színész következik, ő is énekelni fog. Kiről is van szó? Szóval Anthony Quinn, azt hiszem a legismertebb felvétele, illetve a zenéje. A Zorba the Greek volt az Zorba tánca, de most nem az a dal következik, mert Anthony Quinnnek azért volt néhány figyelemre méltó zeneszámja. Nem is annyira az éneklés miatt, hanem a hangja, meg ahogy előadta azt, amit előadott. Itt van például ez a felvétel, témája természetesen mi más, mint a szerelem. I love you, én szeretlek téged, you love me, te szeretsz engem. Anthony Quinn.
1: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

0: you love me? How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. Just we two. Adds up to I love you and you love me. I love you. How many different ways are there to say I love you? Ti voglio bene, te quiero, ich liebe dich, je t'adore. I love you. No need to say it any other way. And honey, honey, you love me? How wonderful that such a thing can be. Baby, just we two. Adds up to I love you and you love me.
1: Wow, most látom, beláttam a tévedésemet a Raus Istvánnak, nem mondtam igazat, amikor azt mondtam, hogy amióta megláttalak című felvétel nincs itt nálam kéznél. Most kedves István, bízom benne, remélem még mindig a rádiókészülék mellett, vagyis Irma párodnak szerettél volna kedveskedni. Amióta megláttalak című zeneszámmal tévedtem. Itt van, szem előtt volt, csak nem vettem észre. Most pótolom a mulasztást, remélem elfogadjátok tőlem.

Bruce Willis felvétele következik Slavica kérésére. Üdvözöl mindenkit, és azt a dalt szereti meghallgatni az ő változatában, amelynek a címe Save the Last Dance for Me, az utolsó tánc, az legyen az enyém.

A következő zeneszáma valahol az 60-as évek elején, vagy az 50-es évek vége felé jelent meg. Elképzelhető, hogy sokan akkor meg sem születtek, amikor ez a felvétel népszerű volt. Hát jó magam, csak jóval később ismerkedtem meg ezzel a zeneszámmal, dallal, előadóval. Miről is van szó? Brenda Lee felvételéről, és a dal, hát nem úgy valahogy tetszik a címe is neki. I always say yes. Én mindig igent fogok mondani.

Matilda Szabadkára jelentkezett, az állandó hallgató közé tartozik. Üdvözöl mindenkit, külön a fiának, aki Ausztriában az internetnek hála szokta követni a műsorainkat. Szeretne kedveskedni egy felvétellel, melynek a lényege, hogyha egyszer megtalállak.

Következik egy felvétel, ennek a lényege az, hogy ami elmúlt, az nem jön vissza, már erről jutott eszembe, kedves slágergyen hallgatók, illetve kedves rádiodiszkó hallgatók, mert rólatok is szó van. Szeptember 17-én csütörtökön a rádiodiszkó újra élőben jelentkezik Palicsról, egy élőadás erejéig, azt hiszem lesz egy kis ráadás is utána, mert igény volt arra is a múltkor. Most is lesz, remélem, hogy ott lesztek, és ne felejtjétek el, nagyon odaillik ez a felvétel, ami elmúlt, nem jön vissza már. Ha ott lesztek, akkor elképzelhető, hogy lesz folytatás, és csak addig lehet az ilyesmit csinálni, amíg van kinek. Tehát kedves hallgatók, kedves látogatók, éljetek a lehetőséggel, szeptember 17-én Palicson, én ott leszek az Amfora teraszán, tulajdonképpen az a néhai Amfora lemezklub, sokan oda jártak annak idején, nem baj, ha köcsöpörög az eső, tető alatt leszünk, és ilyen is hasonló felvételeket már lehet ott is hallani, de tulajdonképpen ez egy zenei kérés, ami most következik. Az előadója Záho. Ami elmúlt, nem jön vissza már.

A következő felvétel a zeneszámon, a Slágergyár mai hallgatóinak szereti kedveskedni, a zeneszámnak a témája mi más lenne, mint a szerelem, tulajdonképpen nem akármilyen napról, estéről szól ez a felvétel, ha bár ilyen szép emlékben megmaradt valakiknek az emlékében, ez ketten kellettek, egy férfi és egy nő, az még ilyen régi világ volt, tehát arról az estéről szól ez a kislemez, ami most következik, elég hosszú lélegzetű kislemez, de kislemezről van szó, hogy ez, amikor annak az éjszakának az emlékére adták ki a zeneszámot, amikor megismerkedtek, szerelembe estek egymással, és ez a hold Portofino felett világított rájuk. The moon we fall in love in Portofino. Így valahogy kell kéne ezt számod, de a körülírjátok, előbb-utóbb rájövök, hogy mit szeretnétek hallani.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia, szia, srácok.
3: Ilonka Palicsra jelentkezett, üdvözletem mindenkinek, a születésnaposoknak szeretek kedveskedni egy felvétellel, amit Nedkin Cole fog előadni, ez a Reszkető Rózsa, a Rambling Rose című felvétel, de dilemmája volt Ilonkának, hogy tulajdonképpen azt kére, vagy pedig azt a felvétel zeneszámot, amit Nancy Sinatra és Lee Hazelwood közösen adják elő, ez a Summer Wine, rám biztott kedves Ilonka, hogy válasszak, úgy döntöttem, menjen mind a kettő, utána egy omega felvétel az ezüstesű, mert hallottam, hogy nem sokára most már nagyon-nagyon esedékes egy pár esőcsepp, amit fölülről fog érkezni, de elvégre augusztus még a nyári hónap, a szeptember tulajdonképpen az őszi hónapokba számít, és ott megjelennek majd a vénasszonyok nyarához illő zeneszámok. Érezzétek jól magatokat, híradó után vissza csücsülök ide.

0: reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
0: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
2: Reklámot hallottak.
3: 16 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
5: Híradó.
6: Ma a Mohácsi csatára emlékezünk. Idén sem maradt el a Koliken Kiskunhalas Szabadka barátság kerékpártúra. Egyre népszerűbb a verbicai lakodalom egyházas kéren, és éjszakai mérkőzéssel kezdi meg szereplését az idei US Open-en Novák Djokovic. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta, jönnek a részletek. Ma van a Mohácsi csata 500. évfordulója. 1526-ban ezen a napon a II. Lajos király vezette magyar hadsereg Mohácsnál döntő vereséget szenvedett első Szulejmán oszmán szultán seregeitől. A mohácsi ütközet a magyar történelem egyik legfontosabb és legsúlyosabb fordulópontja lett. A Mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Több is veszett Mohácsnál, írt a bejegyzésében a magyar kormányfő, hozzátéve, hogy 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Alekszandr Vucsics szerb elnök meglátogatta a kínai mintvállalat új sabaci humanoid robotgyárát, amely ma nyílt meg. Vucsics szerint a gyár megnyitása úttörő vállalkozás, amely kezdetben 200 embernek biztosít munkát. Az üzemben bemutatták a robotok összeszerelését, valamint mozgásuk és kameráik kalibrálását. Az elnök megtekintette, hogyan tesztelik a humanoid robotokat és robotkutyákat, többek között mozgásukat és egyensúlyuk megtartására való képességüket vizsgálva. Vucsics bejelentette, hogy várhatóan 15 napon belül bemutatják a robotok első, a szerb hadseregben történő alkalmazását. Szerbiában jelenleg 20 helyen van aktív tűz, a helyzet azonban összességében stabilabb az elmúlt napokhoz képest. A Deliblati homokpusztán egyelőre nyugodt és stabil a helyzet. A meteorológiai előrejelzés szerint várható erős szél azonban ismét fellobbanthatja a lángokat. A tűzoltók és mentők ezért fokozott jelenléttel készülnek. 15. alkalommal rendezték meg a Koliken Kiskunhalas Szabadka barátság kerékpártúrát. A mintegy 90 kilométeres távot több mint 250-en teljesítették, a résztvevők pedig 55 településről érkeztek. A túra ezúttal is a sport mellett a két város közötti kapcsolatok erősítéséről és a közösségi élményről szólt. A kerékpártúra Szabadka városnapjának rendezvénysorozatához kapcsolódik. Csernai Panna a mikrofonnál.
7: A jó idő kedvezett a kerékpárosoknak, akik rendőri kísérettel, szervezett pihenőkkel érkeztek Szabadkára. A túrához nem csak Kiskunhalasról, hanem 55 településről, Magyarország több városából és Romániából is csatlakoztak, valamint sok vajdasági résztvevő is áttekert Tompára, hogy onnan együtt érkezzenek meg a csoporttal Szabadkára. Zajakov Dániel, Ásott Halom.
8: Először jöttünk, nagyon kellemes volt, és tényleg jó, hogy ilyen sokan jöttünk, mondjuk nagyon meg is volt szervezve. Évezetes ennyi embert látni kerékpározni, mert ritkán mozognak mostanában az emberek.
7: Megterhelő volt a túra?
8: Nem, nagyon lájtos, szóval gyerekek is imád tudnak jönni, úgyhogy terveztük, hogy jövőre fiúkat elhozzuk.
7: A szervezői munka még márciusban megkezdődött. Ez a túra nem verseny. Mintegy 250-en több korosztály képviseletében teljesítették a távot, egy résztvevő pedig futva tette meg az útvonalat. Király Gábor, kiskunhalasi főszervező.
2: Életkort számítva, ugye nálunk 12 éves kortól lehet önállóan ilyen túrában részt venni, és vannak is, vagy vannak például tandemmel, amikor egy idősebb szülő egy fiatal gyerekkel van együtt, de legvegyesebb életkorban legalábbis, és hát végzettségben is. Aznak az a lényeg, hogy ez nem verseny, hanem egy túra. Itt megállunk időnként, pihenünk egy kicsit, iszunk, beszélgetünk, és hangulat fontos, a közösség fontos, és most ebben a mai napon idáig lekopogom, de nagyon jó sikerül.
7: A résztvevőket Szabadkán a Városháza dísztermében ünnepélyesen fogadták. A program részeként a kerékpárosok a Népszínház épületét is megtekintették, majd a városközpontban elhelyezett testvértelepülési táblát is megnézték. Kudlik Zoltán, szabadkai szervező.
3: Kikerült itt egy testvértelepülési tábla, egy útmutató tábla a városközpontjában a villamosnál, és most már az is mutatja azt, hogy Kiskunhalas testvértelepülésünk, úgyhogy azt fogjuk majd közösen megnézni.
5: Ön szerint miért fontosak az ilyen események, ilyen rendezvények?
3: Ennek a kerékpártúrának az egyik legfontosabb feladata az, hogy ne csak papíron legyen meg az együttműködés, hanem barátságok lehessenek, kapcsolatok, és hogy ez egy élő együttműködés legyen.
7: A túra célja a kerékpározás népszerűsítése, valamint a két testvérváros közötti kapcsolat erősítése. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
9: Fontos ez nekünk, mert hogy habár ugye elválaszt minket a határ, de nagyon sok közös programunk van, közös projektjeink vannak, és jó az, hogy tudunk egymásra támaszkodni, egymás segíteni különböző programokban, hogy mind a két önkormányzat így egymásra támaszkodva tudjon épülni, építkezni.
7: A programot a magyar kormány határon átívelő támogatási programja is segíti. Barna Zsolt, Magyarország közlekedési és beruházási minisztériumának közúti közlekedésért felelős államtitkára.
10: Sok szempontból fontos nekünk, hogy ilyen túrákat és rendezvényeket támogassunk a minisztérium részéről. Ez a hét határon át programsorozat, ez már kb. 11 éve támogat határon átnyúló kerékpártúrákat, egy-két napos túrákat. Minden évben 50-60 darab ilyen túrát támogat a minisztérium.

0: kapcsolatoknak a fejlesztése, de a szomszéd országokkal általánosan is nagyon jó, hogyha ilyen területen kapcsolatokat ápolunk.
1: A résztvevők a szabadkai programokat követően délután indultak vissza két keréken Kiskunhalasra. A túra zárásaként pedig a Koliken Kft. És Kiskunhalas város önkormányzatának felajánlásából három kerékpárt és további támogatói ajándékokat sorsoltak ki.
2: Több mint 300 vendég jelenlétében igazi retro hangulatban tartották meg a verbicai lakodalmat Egyházaskéren. A négynapos lakodalomépítő tábor csúcspontjaként péntek este megelevenedtek a régi falusi lagzik hagyományai. Volt menyasszony kikérés, népi muzsika, hajnalig tartó dínom-dánom és igazi közösségi összefogás. Horváth Kátai Orhidea és Vajtai Viktória összefoglalója.
3: Hónapokig tartó előkészület és négy napnyi közös építkezés után péntek este elérkezett a várva várt pillanat Egyházaskéren. Megtelt a 200 férőhelyes lakodalmas sátor és a felállított udvari asztalsor is. A helyiek és a környező településekről érkezők együtt ünnepelték a régi verbicai lakodalmak hangulatát. Bíró Katica.
4: Azért tartottam fontosnak a szervezést, mivel mikor a Banatikum feltette ezt az egész eseményt, létrehozását, akkor úgy ilyen újjászületett bennünk egy ilyen régi hagyomány, és akkor szerettem volna én is részese lenni, látni. Úgyhogy az egész családom, minden áldott nap itt voltunk, este fele, így mondom, délután, és akkor mindenben, mibe kellett, például a sátordíszítésbe a Marinellával, ő volt a főszervezője a sátordíszítésnek, kivettük a részünket, mint hölgyek, a fiúk pedig a sátorállításba, tyúkot hoztunk, régi módiasan, ahogy kellett, kiflit ajánlottam, felsütöttem a munkásoknak itt, akik dolgoztak egy nagy erőkkel, hogy állították a sátrat.
3: A rendezvény sikerének kulcsa az a példátlan összefogás volt, amellyel a közösség megteremtette az esemény hátterét. A lakodalmas sátortól kezdve az asztalokon, padokon, a dekoráción és a menyasszonyi ruhán át, az ételekig mindent a helybeliek, valamint a környező egyesületek és barátok adtak össze. Fehér Viktor, a Banatikum Kutatóközpont elnöke.
5: Amikor itt gondolkodunk programokon, azon is gondolkodunk, hogy azt már nem lehet csak a helyieknek, hanem az egész környéknek kell biztosítani, és ez látszik ezen az eseményen is, hogy a környező települések lakói közül is vannak itt jó néhányan, és látom, hogy megidéztük a lakodalmak, a régi lakodalmak hangulatát, legalábbis a jó hangulatát, az öröm, a mulatság és a szórakozásnak a színterét és eseményeit.
3: A falu vezetése és a helyi civil szervezetek közösen vállaltak szerepet abban, hogy a település búcsúi hetét egy igazán felejthetetlen, hagyományteremtő közösségi élménnyel tegyék gazdagabbá. Varga Ákos, az Egyházaskéri helyi közösség elnöke.
6: Milyen lenne egy hagyományos retro lakodalom egy kicsit visszaúzni az időben, hogy átéljék a mostani fiatalság azt a korszakot, amit a 80-as, 90-es évek átéltek, beleértve itt a 2000-eseket is, mert már annyira elmodernültek ezek a lakodalmak, hogy próbáljuk ezt a hangulatot egy kicsikét felpörgetni.
3: A péntek esti főrendezvényen az ifjú pártól a népi szokásokon át minden részlet a 80-as és 90-es évek igazi falusi jellegét idézte. A vendégek a közös munka után felhőtlen hangulatban ropták a táncot és mulattak hajnalig.
7: Sport.
2: Éjszakai mérkőzéssel kezdi meg szereplését az idei US Open-en Novák Djokovic. A 39 éves szerb teniszező vasárnapról hétfőre virradó éjszaka az első fordulóban az argentin Mariano Navonéval találkozik. Djokovic a rekordot jelentő 25. Grand Slam trófeájáért küzd majd New Yorkban. A szerb klasszis eddig négyszer nyerte meg a US Open-t, legutóbb 2023-ban. A US Open főtáblás küzdelmei vasárnap kezdődnek, a döntőket pedig szeptember 13-án rendezik szintén New Yorkban. Egyébként ez az év utolsó Grand Slam tornája. A férfiaknál Carlos Alcaraz címvédőként indul, míg a nőknél Arina Sabalenka próbálja megvédeni tavaly megszerzett bajnoki címét. A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A mohácsi csatára emlékeztek Csantavéren is. Több mint 70 sakkozó ült asztalhoz Tornyoson. Jönnek a részletek. Több településhez hasonlóan a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztek Csantavéren is. A rendezvényen a helyi templom történetét is bemutatták, majd Nagy Tibor történelemtanár a Mohácsi csata utáni időt.

0: korszakról és a térség török hódoltságáról tartott előadást. A programon a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagja is részt vettek. Csernai Panna riportja.
1: A rendezvénynek a csantavéri páduai Szent Antal templom adott otthont. A résztvevők megismerhették a templom építésének történetét, majd a Vox Angelica gyermekkórus énekelt, és szavalatok is elhangzottak. A templom történetéről Szedlár Rudolf helytörténész beszélt, kiemelve Takács Gáspár plébános szeretét, aki 50 éven át szolgálta a csantavéri híveket.
2: A templomra jellemző az, hogy a csantavéri nép építette föl saját költségéből. Ő meghirdette azt, hogy minden ember adakozzon, aki földtulajdonos, annak a egyhold föld után egy méter mázsa búzát kellett beadni, aki föld nélküli volt, az pedig az árát fizette meg. 1928. májusában lebontották a régi templomot, és 1929. november 10-én ezt a templomot, amit itt látunk, felszentelték. Tehát akkor már fel volt építve, ami viszont megjegyezhető, hogy rekordgyorsasággal épült meg. És olyan szilárdan építették meg, hogy azóta sincs rajta egyetlen repedés sem.
1: Az eseményen a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagjai is részt vettek, akik a program mellett tanácskozást is tartottak. A templomból a résztvevők a Takács Gáspár közösségi terembe vonultak át, ahol Nagy Tibor történész tartott előadást.
3: Arról, hogy a törökök hogyan vonulnak ki a térségből, ugyanis a mai Bácska területén a kivonuló török hadsereg nagyon komoly ellenállásba fog ütközni, és hát maguk a török történetírók is, akik abban a korban éltek és írtak, megjegyezték, hogy ezekben az összecsapásokban a török hadseregnek komolyabb veszteségei voltak, mint a Mohácsi síkon. Vagyis a bácskai magyarság egy nagyon komoly ellenállást fejtett ki, ez egy ilyen önszerveződő ellenállás volt, király és főurak nélkül, azoknak a jó része oda veszett Mohácson, de egyszerűen ezek az emberek a saját millióiket, világukat védték, és nagyon keményen, egyes esetekben még hozzá kell tenni, hogy sikeresen is, és én erről szeretnék beszélni.
1: A történelem tanár szerint egy történelmi esemény jelentőségét nem az határozza meg, hogy hány év telt el azóta. Mohács következményei évszázadokon át éreztették hatásokat, ezért 500 év elteltével is fontos beszélni róla, és megérteni a történelmi folyamatokat.
0: Főzőverseny, célbalövés, vadászkürtösök bemutatója és színes családi programok. Így telt az idei sorrendben 7. vadásznap Magyar Kanizsán, amely ezúttal is sok érdeklődőt és résztvevőt vonzott. A rendezvény idén is a vadászati hagyományokról, a közösségi élményekről és természetesen a bográcsokban készülő finom ételekről szólt. Koromsarolt a riportja.
4: Az idei főzőversenyen 81 csapat ragadott fakanalat, hogy szarvas és vaddisznó pörköltel kápráztassa el a zsűrit. A bográcsokban már kora délelőtt rotyogott a hús, a fűszerek és a füstös ízek illata pedig hamar betöltötte a rendezvény egész területét. Ágoston Zoltán.
5: Egy alappal kezdünk, egy lecsó alappal, hagyma, paprika, szalonna pörkölt, és akkor utána a hús, és akkor ízesítünk.
6: Szarvasnak melyik részét szokták ilyenkor belerakni a pörköltbe?
5: Mostan a nevezéskor kaptunk, amit kapunk, 4 kiló húsról van szó, van benne csont, comb, hát.
4: A vadásznap egyik legkülönlegesebb programpontja évről évre a vadászkürtösök bemutatója. Az idei rendezvény is ünnepélyes kürtszóval kezdődött, a magyarországi együttes pedig ezúttal is a vadászati kultúra hagyományait idéző dallamokkal lépett színpadra. Nagy Csaba, a Magyarországi Vadászkamara kürt együttes vezetője.
7: A repertoárunk elsősorban német és osztrák darabokból áll. Ugye mondhatni, hogy ezt a német-osztrák tradíciót követi ez a Kárpát-medencei vadászati kultúra, ha szabad így fogalmazni, de emellett örvendetesen egyre több saját szerzemény is gazdagítja a műsorunkat.
4: A Magyar Kanizsai Vadásznap célja, hogy közelebb hozza az emberekhez a vadászat világát, bemutassa annak hagyományait és közösségformáló szerepét. A térség vadászturizmusa az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ám a szélsőséges időjárás az itteni vadállomány helyzetét sem hagyta érintetlenül. Kovács Szilveszter, a Magyar Kanizsai Vadásztársaság vadászmestere.
8: Mi is szenvedünk az aszállyal, és attól függetlenül, hogy itt a Tisza kanálisunk, azért gondot viselünk róla. Itt talán Magyar Kanizsán nem kellett vizet kihordani, de a környezetünk mindenki vízkihordással foglalkozott, hisz kaja most van, étel, ugye van, tud legelni, tud enni kukoricától, lucernától mindent. Maga a vadászat, a sajnos nagyon nagy gondunk van Kanizsán az őzállománnyal, de reméljük, hogy ezt is egyszer orvosolni tudjuk.
4: Az egész napos program azonban nem csak a gasztronómiáról szólt. A látogatók betekintést nyerhettek a vadászok világába, a lőmoziban pedig a célba lövés fortiait is kipróbálhatták, miközben a legkisebbeket ugrálóvár, különféle játékok és egyéb szórakoztató programok várták.
0: Több mint 70 sakkozó ült ma asztalhoz Tornyoson, ahol 9. alkalommal rendezték meg a Tolerancia kupát. A svájci rendszerű rapid sakktornán 9 fordulóban mérhették összetudásukat a résztvevők. A legfiatalabb sakkozó 10, a legidősebb pedig 91 éves volt, így minden korosztály találta maga számára megfelelő kihívást. Vajtai Viktória riportja.
9: A Tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesületben már a délelőtti órákban megkezdődtek a sakkpartik. A Tolerancia kupára 72 versenyző érkezett, és 9 fordulóban mérték összetudásukat. Egy-egy játszmára fejenként 15 perc állt rendelkezésükre. Győri Gábor.
10: Harmadjára vagyok itt, és nagyon jó szokott lenni a hangulat, nagyon szeretek itt lenni.
9: Mióta foglalkozol sakkozással?
10: Úgy 8, körülbelül 8 éve sakkozok.
9: Miért döntöttél úgy, hogy eljössz erre a mai napra?
10: Hát, hogy jót versenyezzek, jól érezzem magam.
9: A rapid sakkban a gyors gondolkodás legalább annyira fontos, mint a jó stratégia. A szervezők azonban azt szeretnék, hogy a résztvevők számára a verseny ennél többről szóljon. Találkozzanak egymással, új barátságokat kössenek és megtapasztalják a sportszerű versengés örömét. Kalmár Róbert.
11: Ez inkább ilyen formáló, tehát ilyen barátságos versenyről van szó, ahol a környékbeli helyiségből eljönnek a sakkozók, egyet sakkozunk, barátkozunk, egyet jót észünk utána, és utána megy mindenki haza.
9: A Tolerancia Kupa nevében is hordozza azt az üzenetet, melyet a sakk mellett szintén fontosnak tartanak. A különböző háttérrel érkező versenyzők a táblánál egyenlő ellenfélként ülhetnek egymással szemben. Lőrinc László, a Rádnicski Sakklub elnöke.
12: A sakk ez egy olyan sport, vagy szellemi játék, amit a 2-3-5 évestől a 100 évesig is játszhat mindenki. Ugye itt nem a fizikai erőről van szó, hanem a szellemi képességekről. Lesz egy jó néhány gyerek, fiatal is, igen-igen tehetséges gyerekek.
9: A Tolerancia Kupai már 9 éve hozza egy asztalhoz a sakkrajongóit. Itt a legfiatalabbaktól a tapasztaltabb versenyzőkig minden korosztály megtalálja a maga kihívását, miközben a sakk iránti kíváncsiság mindenki számára ugyanazt a közös élményt adja. Az idei Tolerancia Kupa főtámogatója a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság volt.
0: A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
13: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a délután folytatásában változékonyabbra, felhősebbre fordulhat az időjárás, egyes helyeken eső, kisebb zápor is kialakulhat. Holnap pedig 34 fok körül alakulnak a csúcsok, és csapadék már nem valószínű. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, holnap a Gárdi Gábor érkezik friss hírekkel. Minden jót a viszonthallásra!
14: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
15: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
16: Slágergyár.
17: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.
16: A 107,1 MHz-en.
17: Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
18: Mai műsorodunk harmadik órában járunk. Mosolygó szép napot a technikusnak, a műsorvezetőnek és a hallgatóknak. Ezzel az üzenetben csillag aláírásra futott be a zenei kérés, hogy napokban hallott egy zeneszámot, ami nagyon megtetszett neki, és azt szeretné újra meghallgatni. Ez a dal, a címét lefordítottam, You Are My World, te vagy az én világom. Hú, ez elég tágfogalom. Itt a kapásból tudnák egy párat mondani, akik előadják ezt a zeneszámot, mint a csillablek, de azt hiszem, hogy mivel nosztalgia hangvitele műsorról van szó, Tom Jones lesz az igazi. You are my world, te vagy az én világom.

A következő felvételt Piroska kérésére fogom lepörgetni, tulajdonképpen rám biztat, kedves Piroska, választást, bízom benne, hogy tetszeni fog. Egy kis árulkodó könycsepp, erről szól a dal.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonovácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06 25. Háziasszonyok, figyelem, megkezdik a paradicsomlé árusítását augusztusban a szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándusi utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Reklám következik.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Reklámot hallottak.
1: 107,1. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
8: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

A Puszta Mérgési kis csapat is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, szeretnének kedveskedni a stúdióban dolgozóknak, a hallgatóknak, egy olyan szíven találó zeneszámot kértek tőle, bár nem tudom miért, de az utóbbi időben nem egyszer kaptam meg, azt a szíven találó dalt szeretik meghallgatni, általában azok, akik a környékből, Vajdaságból származnak, és valahol a nagyvilágban az internetnek hála követik a műsort, ők azok, akik ilyesmiket írnak, hogy bácska, bácska, haza hív a szív.

Nos, kedves hallgatók, ez volt az olyan szíven találó zeneszám, legalábbis már ketten is kérték tőlem ezt a zeneszámot, ezzel a magyarázattal, hogy nem tudták a pontos címét, tulajdonképpen Bácska hazahív a szíve, ez a pontos címe a zeneszámnak. Kornélia kérésére következik a Régi Presszó ablakánál című zeneszám, és üdvözlet mindenkinek!

A zenekérés SMS oldalunkra futott be annyi aláírás, hát úgy körülbelül 2 órával korábban indult útnak az SMS. Kedves Anni, arra, hogy most kerültél sorra, amit kéztől, itt van persze természetesen kézni. Balázs Fecó és László Attila közösen fogja előadni a zeneszámot Anni kérésére. A dal címe Hazafelé.

A zenekérés Ibolya aláírással futott be. Üdvözlet mindenkinek, egy szép késő szobba délutánt kíván, és a Bellamy Brothers együttes egyik felvételét szeretett kedves Ibolya meghallgatni. Leírtad magyarul, miről szól a dal, utána néztem, hát majdnem biztos vagyok benne, hogy erre a dalra gondolhattál. Let Your Love Flow, Ibolya kérésére.

És te felejtjétek el, kedves slágergyel hallgatók, hogy közeledik szeptember 17-e. Szeptember 17-én a Rádiodiszkó élőben jelentkezik Palicsra. A múltkor jó volt a hangulat, közkívánatra meg fogjuk ismételni. Mik lehetett hallani? Elképzelhető, hogy ilyen felvétel is el fogott hangzani. Az aszfalt a címe, hogy szombatesti láz, de szombatesti láz át lehet élni csütörtökön is. Talán lesz néhány hallgató, akinek számára ez a felvétel új szombatesti láz.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdi?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a hét napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
8: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
12: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: Reklámot hallottak.

Egy nyári téma, egy nyári dal következik, mert ez a dal címe Summer Song. Nem emlékeztek rá? Hát nem csodálkozom, nagyon régi. Ha mindegyik x amennyi benne van az életükben, az 10 évet jelent, hát legalább fél évszázados felvételről lehet szó. Plusz mindössz 5-10 év az nem számít ebben a viszonylatokban. Chad and Jeremiah, ők fogják előadni.

Vili SMS-ben jelentkezett, egy Bonnie Tyler felvételt szereti meghallgatni, kedves Fili. Hát tény is való, hogy ez a műsor tulajdonképpen felidézi a régi diszkoklubok hangulatát, de nem csak azt tulajdonképpen, mert arról van szó, hogy a hallgatók kedvében igyekszünk járni, tehát Aquarius, Lezoni, Tamfora, Largo, hajnál soroljuk további a többi, hadfutottunk, Hacienda is, meg MVM is, mindenhol ott volt, a mozgó diszkot is tartottam, na mindegy. Bonnie Tyler felvételt Vili kedvén, és ne felejtsd, de kedves Vili, ha erre a hangulatra vagy kíváncsi, akkor szeptember 17-én Palicson élőben jelentkezik a rádiodiszkó, ahol diszkofelvételek le fognak elhangzani, hát többé-kevésbé ebből az időszakból.

És akkor lássuk, hogy mi lesz hallható ebben a műsorban, ezen a hullámhosszon a következő 8-10 percben. Először is Peter Antal kedvében fogok járni, mert régóta várja, teljesítsem a zenei kérését. A Dire Straits nevű együttes fogja előadni a zeneszámot Antal kérésére. Mit jelent ez a Dire Straits? Hát azt mondják, hogy ilyen katonai kifejezés Amerikában, inkább olyan kutyaszorítóban, amikor bekerülnek a katonák, hogy úgy látszik, hogy nincs kiút. Na, ezt a helyzetet hívják úgy, hogy Dire Straits. Ezt a nevet választotta magának az együttes, de a zeneszámot Peter Antal szeretné meghallgatni. Egy belépő a Mennyországba, Ticket to Heaven, majd utána Barika és János, aki Ludasról jelentkeztek, boldog szülnapot kívánnak a műsorvezetőnek, és azt a felvételt szeretik meghallgatni, megosztani a többi hallgatóval, hogy ne számold az éveket, élvezd az életet, majd utána Tony kedvét, aki Palicsról jelentkezett, ott volt az augusztusi rádiodiszkó élőadásában, azt ígérte, minden adáson ott lesz, kedves Tony, vigyázz, mit mondtál, ott leszek szeptemberben, és ha nem jelensz meg, akkor összehúzom szemöldököm, és kiadlak az esti imádságból, meg ilyesmiket fogok csinálni, de tudom, hogy ismerlek, ott leszel, mert ez egy lehetőség, hogy találkozzunk, barátkozzunk, hogy jól érezzük magunkat. Tehát ez a három felvétel következik.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

Peci Klein-nak a legismertebb felvétel a Crazy, azt mindenki ismeri, van-e tőle valami más is? Nos, az igazság, kedves slágergyár hallgató, egy kocsiderékre való felvétellel rendelkezem Peci Klein-tól, hiszen az egyik legismertebb country énekesnő volt Amerikában, még mielőtt tragikusan véget ért az élete, hiszen megunta azt, hogy autóbusszak autóval menjenek koncertről koncertre, vett magának egy repülőgépet, és sajnos ez a repülőgép hát valahol karambolozott, és ez lett a dolognak a vége. Tehát valami más Peci Klein-tól, így hangzik always, mindig.

Két felvétel, két zeneszám következik, mind a kettő zenéke, és mind a kettő Csantavérről futott be. Először Marika jelentkezett Csantavérről, aki szép napot kíván mindenkinek, és az Add már, Uram az eső című dalt szeretné meghallgatni. Majd Matilka is Csantavérről jelentkezett, ő is üdvözöl mindenkit, és azt a felvételt szereti meghallgatni, amelyben elhangzik a moszkvai esték. Nos, kedves Matilka, a dal becsületes címe így hangzik, Hull a sok levél, és zárójában ott van moszkvai parti esték.

Kati is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, Írma barátőnek szeretek kedveskedni felvétel a zeneszámon. Most kedves Kati leírta egy részletet a zeneszámból, ami elhangzik, most nagyon-nagyon sűrű itt a programom. Előbb-utóbb, hogyha lesz egy kicsit több időben, egészen biztos meg fogom találni, melyik dalra gondolsz, de most rám bíztad a választást, hogy tegyek valami olyasmit, ami szerinted Írmának és Istvánnak tetszeni fog. Wow, feladtad a leckét. Na nem, vállalom a kihívást. Megpróbálok egy olyan felvételt lepörgetni, leengedni. Lehet, hogy nem is ismerik, és lehet, hogy meg fogják kedvelni. Majd megírjátok, hogy a csendes tópart jó választás volt részemről?

A József Orvosú jelentkezett, üdvözlet a stábnak és a hallgatóknak, és feladta egy pár felvételt, kedves József, miről lehet választani. Erre rábögtem az egyikre. Ádám, Végvári Ádám dala lett ez a befutó, a győztes, rólad dudol a szél József kérésére.

A zenekérés Sziszi Orsi és Manya leírása futott be, azt a felvételt szeretnék meghallgatni, ha újra látlak. Kökény Attila és Rakoncai Viktor az előadója ennek a dalnak.

Ácsbás jelentkezett SMS oldalunkra, üdvözlete mindenkinek, és Nyuszikának szeretne, mint mindig, kedveskedni a mai műsoron keresztül. Kedves Ácsba, ha jól érzem, akkor megint rám bíztad a választást, hogy belopjad magad Nyuszika szívébe. Hát megpróbálok segíteni. Próbáljuk meg ezzel. Lánchíd árnyékai.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: A következő felvételt a pusztamérgesi kis csapat kérésére fogom leadni. Azt mondják, hogy szeretnének már tánclépésekben hallgatni egy slágergyár című műsort, és ez a kedvenc daluk. Golden Sunset on the Aegean Sea.

0: álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
4: Törpapa vagyok, a Madó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 a számon.
5: Erika és Pisti Palicsó jelentkezett, üdvözlet a műsorvezetnek, boldog szülnapot kívánnak, egy zeneszámmal szeretnének a kedvemben járni, melyik is legyen az, melyik is legyen. Hát legyen akkor az a felvétel, úgy érzem, hogy általában az a magyar szíveket kicsikét úgy megdobogtatja. Miről is van szó? Hát a magyar tánc diszkóváltozatáról.

0: Aranka Bájberen keresztül jelentkezett, egy fénykép kísérre futott be Aranka zenei kérés. A fénykében egy pezsgő süveg van, két félig telt, illetve majdnem tál egy pohár. Valakinek boldog születésnapot kívánnak, és Kordától a találkozást szeretnének hallgatni.
1: Mondd, emlékszel még a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szálgyertya fényénél némán kocintottunk. Behunytad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig ég egy gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok az emléket.

Marika Ludasó jelentkezett, üdvözlet a kis csapatnak és a hallgatóknak. Boldog szülnapot, Irma barátőnek és Ellának szép hétvégét kíván. A zeneszámot Marika választott, és így hangzik: Cingarella.

A következő pár percben ezen hullámoszon a Vétek nevű együttes felvétele lesz hallható Viola kérésére. A dal már el is indult, és így hangzik: a legszebb vallomás.

Egy Inglebert Hampering felvétel következik, egy Anni neve hallgatón kérése, aki rám bízta a választ. Tehát most kedves Anni, nem volt túl nehéz Inglebert Hamperdingtől, nagyon-nagyon sok felvétel van itt nálam körülöttem. Azt a dalt választottam, amit tulajdonképpen benne van minden, már a címében. Love is all, a szerelem az, ami mindennél többet ér.

A zene kérés SMS oldalunkra futott be aláírás nélkül egy piros szív kíséretében. Üdvözlet mindenkinek, boldog szülinapot a születésnaposunknak, és azért, hogy jobban menjen az öccsének, a Piktor Munka az LA Goodbye című felvételt szereti meghallgatni a Secret Service nevű együttestől.

Elizabetta Csantavérő jelentkezett. Szép jó napot, illetve kora estét kíván mindenkinek, aki velünk van ezen a szombat kora estén, és egy Uriah Heep felvételt szeretne meghallgatni, méghozzá, az a nagylemezre emlékszem, Very Heavy, Very Humble, így valahogy volt a nagylemeznek a címe, csupa pókháló volt, meg a fura arcok, de amikor belehallgattam, azt mondtam, ez nekem kell, és még ma is megvan, úgyhogy szerencséd van, kedves Elizabetta, itt van nálam a cím, a Lady in Black, egy hölgy feketében.

Ír meg István SMS-ben jelentkezett, azt írjátok, kedves írmés István, hogy nagyon tetszett az a zeneszám, amit választottam, már nem tudom milyen apropóval kapcsolatban, mert tulajdonképpen nem vezetek statisztikát, kinek mit engedtem. Hú, azt gondoljátok, hogy szuper választás volt, hát megpróbálok még egy lapáttal rátenni. Ki tudja, lehet, hogy ez is fog nektek tetszeni. Például az utolsó kávézó zárás előtt. Írjátok meg a véleményt.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió diszkó.
4: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
5: Vagy nem, minden nap üzenet futott be SMS oldalomra. Aláírás nincs, úgyhogy nem tudom, honnan származik, de felolvasom, csak azért is, mert nekem szól, és hagy hallják a többiek is. És ez így hangzik. Ha én hatnám... Sorsod könyvét, szíved, lelked, vágyad, életed értelmét oly szépé írnám, mint egy tündéri álmot, a legboldogabb te lennél ezen a világon. Boldog születésnapot kívánok. Cserébe nem kér semmit, akkor is adok valamit. Próbálj meg ezt. Egy kevésbé ismert felvétel, az is elképzelhető, hogy ma halljátok először. Miért? Azért, mert most engedem először. És így hangzik, hogy négy égtáj.

Nos, kedves hallgatók, az az igazságot önképpen. Ahhoz, hogy legyenek ilyen élő rádió műsorok, meg ilyen műsorok, amit most vezetünk, az kellettek ti is. Nem elég, ha én úgy érzem, mondom, ajánlom, hogy csináljunk ilyet, kellettek ti is. Adjatok hangot, hogy mit szeretitek hallani, mert ha mi nem tesszük meg, más nem fogja megtenni helyettünk. Ezért engedem ezt a következő felvételt, ami annak idején, hogy először engedem, elég sok kritikát kaptam, pedig azok közé a felvételek közé tartozik, amik az keresettebbek közé. Miért? Mert így hangzik egyetlen szó, és azt kértem attól, aki csinálta, hogy egy stadion mondja ki, mi az az egyetlen szó, és az úgy hangzik, hogy szeretlek.

A zene kérés így hangzik, üdvözlet mindenkinek, valamint Elvis Presley-től lehet valamiből válogatni, rábögtem egyre, nem véletlenül, vagy nem mellé bögtem, de én ezt szerettem volna meghallgatni ma, és bízom benne, tetszeni fog a hallgatóknak is, meg aki kérte Elvis Presley-t. Hihetetlenül szomorú. Hát ez a dal címe lefordítva magyarra.

Elvis Presley talán egyik legismertebb felvétele következik most, Dávid választásáról van szó, miről is? Akkor Dean Martin lett, bele lett volna, nincs, mi? That's a more, ez a szerelem, Dean Martin, Elvis Presley lecsúszott a topistán.

Akkor most folytatom azt, hogy az előbb elkezdtem, tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy Elvis Presleyik legismertebb felvétele következik átdolgozott formában, melyikről is van szó. Hát sok van belőled, az Ari Lonson Tonight, hogy magányosnak érzed magad ma éjszaka, egyik a legismertebbek, hát közé tartozik, van miből válogatni. Connie Francis változatában az Ari Lonson Tonight, hát ez így hangzik.

Két felvétel következik a pontos időjelzés előtt. Az első zenékérés teljesítése lesz aláírás nélkül. Ó, nem igaz. Van aláírás. Bianca Kanizsáról jelentkezett, és a Help Me Make It Through the Night, segíts nekem, hogy létrejön a dolog az éjszakán keresztül. Így vagy lehet lefordítani ezt a zeneszámot. Ezt szeretném meghallgatni. Millő egy változata létezik ennek a dalnak. Kedves Bianca, remélem, hogy tetszeni fog ez a változat, amit le fogok engedni. Majd utána egy pörgős felvétel következik Ricky Nelson eladásában. Hey, hey, Mary Lou. Majd utána még egy óra hosszát gőzerővel, de működik a slágergyár.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Ezen a délutánon.
3: A Manó a mikrofonnál. Most a szabadkai magyar rádió muzsikál.
4: Mai műsoridőnk 6. órájába léptünk, egy Rolling Stones felvételt választott a műsoridőnknek ebben az idejében induló felvételnek. Annak idején egy egész nagy lemezt megvettem, ez a 2,5-3 perces zeneszám miatt, mert akkor még nem tudtam megszerezni kislemez formájában, mert nekem akkor tetszett, a hallgatóknak, illetve a diszkolátogatóknak is bejött. A Tell Me mondd meg nekem, illetve mondd nekem azt, hogy visszajössz hozzám, erről szól a zeneszám, de hát még egyszer Rolling Stones-ék és Tell Me.

Üdvözlet a stúdióban dolgozóknak, a hallgatóknak és a fiának, Ausztriában, aki az internetek hála követi a mai műsort. Azt a felvételt szereti Matildka meghallgatni, megosztani a többi hallgatóval, melynek a címe Bármeddig élek.

Nyári témával szeretik kedveskedni a slágergyár mai hallgatóinak. Elvégre az augusztus még nyári hónapnak számít, a szeptember után már belenyúlik az őszbe. Kriszra felvételére esett a választásom. Sweet Summer Day, egy kedves, szimpatikus nyári napról szól a dal.

Bobby szóló felvétele következik Slavica kérésére. Ha nem tévedek, hát persze nem tévedek, mert utána néztem a dolgoknak. A Summertime nyári idő című felvétel George Gershwin operájának az egyik betétdala. A Porgy and Bess-ről szól ez az operának a dala, és ebbe található ez a felvétel, hogy Summertime Bobby szóló változatában ez így hangzik.

A zenekérés Szilvia aláírással futott be. Ha jól látom, magyarországi telefonszámról van szó. Nem ez számít, üdvözlet mindenkinek, és a Jött veled a nyár című Fiesta felvételt szereti meghallgatni.

0: Az előadó feveme ketten adják elő a felvételt, az enszámot, így hangi Stefano és Rita. A dal címe Hol van az a szó, amire vártam?
1: Cosa mi succede stasera?

A következő zeneszámot még gyerekkoromban hallottam, először másodszor, és ma este ki tudja hanyadszor. Melina Mercouri az előadója, Pireus gyermekei, lefordítva ez a dal címe.

0: A következő felvétellel, zeneszámmal egy ibolyanemi hallgatónk kedvében szeretnék járni, aki ezt írta, üdvözlet mindenkinek, és valamit Engelbert Humperdinctől, hát valami, hú, van miből válogatni, rábögtem egyre, Marry Me, ezt a dalt választottam tőle.
1: I'm coming back

A következő felvétellel a slágergyár mai hallgatóinak szeretnék kedveskedni. Solomon Burke az előadója ennek a zeneszámnak. Ez az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a szeptember 17-én csütörtökön ott lesztek Palicson, akkor ez a zeneszám, ha nem is az egész világa vonatkozik, hogy Together We Light Up The World, hogy közösen tűzbe hozzuk a világot, de legalábbis a hangulatot, tehát fokra tudjuk emelni. Ott Palicson szeptember 17-én este 8 és 10 óra között a Rádiódiszkó élő adásában, sőt, plusz azt hiszem, most már megismerem ígérni nektek, hogy lesz egy kis ráadás is, ha lesz kinek. Én ott leszek, már csak ti hiányoztok. I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul,

SMS oldalamra futott be a zenei kérés, ebben a műsorban, vagy valamelyik hasonlóban hallotta a zeneszámot, nem tudja ki az előadója, de arról szól, hogy te vagy minden. Nos, kedves állandó hallgató, ezt a számot, zeneszámot többen is adják elő. Szerintem akkor legyen akkor Dolly-ról változata, talán ez a legkomplettebb. Te vagy minden.

Következő zeneszámnak egy Albert Hammond dalt választottam. Annak idején, amikor megjelent a lemez, meglehetősen népszerű volt világszerte, természetesen itt a szabadkai és környékbeli diszkóklubokban is. A dal címe It Never Rains in Southern California, hogy soha nem esik az eső Dél-Kaliforniában.

Brenda Lee felvétele következik. Azért választottam ezt a zeneszámot, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy hétről hétre, műsorról műsorra várom azt, hogy legyek én az, akit szeretnétek hallgatni, követni, mint műsorvezetőt. Ezért a dal címe Let It Be Me. Hagyd legyek én az.

Következik egy zenész, illetve ismerte volt, mint filmsztár. David Hasselhoffról van szó. A dal témája, amit tőle választottam, természetesen mi más lenne, mint a zene számotok a nagy többsége, a szerelem, mert a dal cím is az Je t'aime, means I love you. A Je t'aime azt jelenti, hogy kedvellek, szeretlek.

Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni kora esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de mert korábban is találkozhatunk, méghozzá már csütörtökön ezen a hullámhosszon este 8 és 10 óra között a rádiódiszkó, illetve ahogy mások mondják, a rádiódiszkó hallható. Bízom benne, hogy akkor is felemmel lesztek, mert tulajdonképpen a rádiódiszkó készül a szeptember 17-i élő adásra, ahol toborozzuk a hallgatókat, a látogatókat, mert tulajdonképpen egy élőműsor terepen, látogatók nélkül, hát az még a fél sikert se éri el, de bízom benne, hogy ott lesztek, és ha lesz, akkor lesz valószínűleg folytatás is az egésznek. Jó magam, Kis János Manu voltam, a technikai munkatárs, Nagyhegyesi Dávid, a keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöllek benneteket. És nem menjetek messzire, maradjatok halló távolságba, hiszen a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon. Méghozzá egy zenei válogatás az XU zene világából, aki belünk tart, jó vételt, jó szórakozást, mára tőlem ennyi. Szevasztok, viszlát!

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: 107,1.
2: A legendák nálunk szólnak.
3: Exius lágerek a 60-as és 70-es évekből.
4: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. A 60-as és 70-es évek exciós slágerei.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi szép idők dalai.
1: SMR.

0: időtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiú slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 megahertz felül.
2: Lámhosszán.

0: Legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jú slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiós lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
1: Az egykori legnagyobb exiós lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. Ha álmatlanság gyötri,
1: esti koktél,
0: éjszakai babjoknak,
1: üdítő zenei turmix,
0: esti koktél
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül
2: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
2: Leszten. 107,1 MHz.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

kis éjjű zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 80-as évek diszkózenéi a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Mellékhatások nélkül.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.